Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: szépen!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a zsákmányatot, az MS-ét, a húsvágóidőt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes.

Dalunk persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

amekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit had mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Qui se parle, András? Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: Köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt számod olyan kis aranyos, meg minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogyan? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százolnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon ingyen, és nőgyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap tovább futok. Tiszta erőből, ahogy csak tudom. Amíg csak fel nem bukok, lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a magyar nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni.

Ja, az az ember meglepetése, hogy ezzel dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

És a nagy globális kitekintés után melyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen. Nem mondhatok semmit, de léthazugságban élek, s a képetekben nyomnám, kicsit meghalnátok. Semmi komoly hangos, Béla, esküszöm, de tényleg.

Köszönjük szépen! Kisfi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na, akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Ma túl sok a legjobba. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihalik Ábel. A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos, az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitívan fog távozni. Most azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

0: Tud, megy. Megy neki, megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó?
1: Csak a nagyon szerelmes lányok...
0: Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

A helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell. Rock

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rock

Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.

Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen! Jó estét kívánom! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű prímás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor roppant.

ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból. Vagy vált anakronisztikussá.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.
0: Rockinform.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: suis Stéphane!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a zsákmányatot, az MS-ét, a húsvágóidőt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes.

Köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

amekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit hat mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Quins para, Andrés? Egészségére! Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ez számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtödik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogy van? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százalnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három, egy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon ennyire, és nőhegyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap továbbfutok. Tiszta erőből, ahogy csak tudom, amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a magyar nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni.

Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

És a nagy globális kitekintés után, melyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen. Nem mondhatok semmit, de léthazugságban élek, s a képetekben nyomnám, kicsit meghalnátok. Semmi komoly hangos, Béla, ezt köszön, de tény...

Köszönjük szépen! Kisfi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na, akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem? Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

basszus gitáron. Most látjátok, hogy hogy készült. Egy gondolkodtunk, hogy figyelj, mi legyen, ilyesmi, ez jó? Hát jól, akkor csináltad, folyamatosan vagyunk.

Ma túl sok a legjobbak. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebbe a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel. A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

Ez is a teraszöjtőket, láttak, hogy ott valamit 200-al előznek, Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont, gondoltak a lüktető élet el a viszony, ide elkezdeni.

cserél. Ha meghalsz, nem kell már tovább élni, nem kell az egész kör forgatni. Ha meghalsz, nem kell már tovább.

0: Már is indítunk egy újabb zenei órát az önök kedvenceivel, itt a Zoni órájában.
1: Mások csak beszélnek,
0: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: A musical tribute to a legend of our lifetime.
3: Ez még mindig a Crazy Horse Tóth Zolival.
4: Éjjel-nappal a hallgatókért.
5: Az első számú rádió. A

0: kívánok mindenkinek, de nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit egy meglepő és mulatságos időpontban. Nem is értem, hogy reggel 10 órakor miért nem alszunk. Azt mondják, hogy a DJ-k ugye este éjszaka dolgoznak, az azt jelenti, hogy reggel fekszenek hajnal 3-4 órakor, azaz DJ-t este 8 és reggel 8 között nem lehet hívni, mert dolgozik. Reggel 8 és este 8 között meg alszik. De mi nem alszunk, mert a munka az nem esít. A cél, amiről beszélni fogunk, hogy hova jusson a Magyarország és az állatvédelem. Erről már egyszer beszéltünk, és a mai vendégem ismételten, hogy is hívnak a Kovács Attila, vagy nem tudom, hogy jó reggel, szervusz!
1: Sziasztok!
0: Ami ennél sokkal fontosabb, hogy itt van, úgy szokta saját magát apostrofálni Attila, hogy Ati. És egy betűt hozzátett, Nati. Most még nem tettem ki, vagy nem tettük ki élőben, kvázi az alkalom meg fogja magát igazán jól mozgatni, hogy mondják, alkalom szülő a tolvajt. Nekünk is lesz alkalmunk, már készen van a berendezés, itt már működnek a kamerák, úgyhogy már csak egy dolgot kell kitalálnunk, mert ha élőbe kiteszük, ahogyan egyébként most hallgatnak bennünket a hallgatók, de live-ba, azaz kamerákon keresztül nem csak hallhatók, hanem láthatóak is leszünk. Az a helyzet, hogy egyetlen egy dologgal kell megküzdenünk a Facebook, hogyha olyan zene van, amit ő annak ítéli, hogy azt nem szabad lejátszani Magyarországon. Milyen érdekes, hogy külföldi csatornákon keresztül mondjuk egy Boniemet le tudok játszani, ha ott oda tesszük ki, akkor nem tilt le. Azt már tudjuk, hogy magyar zenét nem tud tiltani a Facebook, viszont elindítjuk az élő programot, a live-ot, és egy olyan zenét rakunk be, amit én nem tudok, senki nem tudja, hogy mi az, ami náluk az ő adatbázisukban kvázi tiltott, akkor leállítja a live-ot. Nem nagyon örülünk ennek, de hát Istenem, úgyhogy a technikai adottságunk megvan, nem sokára láthatóak is leszünk, és akkor bizony sokkal jobb lesz, hiszen már azt látnátok, hogy Nati, a kutya, majd elmondja mindjárt Ati, tehát amikor azt mondja, hogy Ati, akkor az a fiú, a Nati, az pedig itt fekszik a lábam, nem, téged nem is szeret.
1: Úgy néz ki, igen, elcsaltad.
0: Mondjál róla valamit légykedves hallgatóknak, nem látják őt, ezért próbáljuk meg leírni körbe, hogy hogy néz ki, ki ő, mióta van nálad, ez nagyon fontos. Te, mint, és akkor te magad mutasd be, vegán, és stb. Stb. Mondjad.
1: Hát Natália fél éve van nálam, körülbelül egy elég rossz helyről, sajnos meg van vakulva, félig a füle letörve, de hát így szép.
0: Igen, azt már észrevettem, mert ma már apostrofáltam, mert Jumurdzsáknak hívtam, rájöttem, hogy Jumurdzsák csak félszemű volt, ő pedig félfülű. Tehát az egyik füle föláll, a másik meg. Egyébként ott az érdekes, hogy járok le Szigetmonostra egy barátomékhoz, két hetente, mindegy, és náluk szoktam aludni, nekik van egy ilyen megfejthetetlen keverékkutyájuk, annak ugyanilyen a fül, az egyik föláll, a másik meg lefele, tudod, és elképesztően jó áll nekik ez a dolog. Épp mondtam a Natinak, nem neked, a Natinak, hogy itt fekszik a lába, nem tudom kinyújtani a lábamat, mert ide, tehát nem tudom, ez egy... Egy nagyon-nagyon rövidet fogunk zenélni, és aztán elindítjuk útjára beszélgetést, komoly témát fogunk boncolgatni, mindjárt kiderül nem sokára számotokra, hogy miről is van szó. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy ma még csak kedd van, és hogy melyik nap lesz ez az adás ismétlésben, hétfő vagy csütörtök, nem tudom, olvasom.

0: ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli.
1: Hát igen, a mikrofon mögött én vagyok, és szemben velem Ati, előttem, a lábam előtt, alatt pedig Nati. Légyük kedves, mondd el, hogy néz ki, és mi a fajtáim, a hallgatóm ezt nem tudják, és már közben írtak nekem, hogy mi az a kutya. Kedves hallgató, aki egyébként törzs hallgatónk, üzenem néked, hogy ezt látni kellene, de megírom, hogy küldök neked majd egy fotót. Viszont kérlek, mondd el, hogy egyébként azt elmondtad, hogy fél éve hozzád. Milyen problémák voltak, és akkor a hallgatókkal egy picit azt is érzékeltetni fogjuk, hogy milyen az úgynevezett felelős állattartás, hogyha már hozzád kerül. És ha probléma van, most az, hogy mennyibe kerül, azt most adjuk, mert kiejted a szádon azokat az összegeket, amiket a kutyádra költöttél, akkor azt fogják mondani, ez vagy nem igaz, vagy pedig lente multimilliómos, vagy nem jazzdobos, csak egy valaki. Hogyan küzdöttél meg azzal, ami egyébként rendszerváltás óta, illetve bocsánat, a nem rendszerváltás, hanem kormányváltás. Mi nem politizálunk, de arra nyugodtan tehetek egy nagy voksot, hogy a régi kormány sem, és a jelenleginél sem érzékelem az ígéretei között, hogy a felelős állattartásról, amúgy pedig lenne a problémákról, az állatvédelem, ami egyébként nem egy költői kérdés, hanem az egy rendszernek a felépítése, és ha nem építik fel, akkor nem fog működni. Ezen az útvonalon fogunk elindulni, és kérlek, hogy mondd, mi az, amiben te jelen pillanatban a felelős állattartás egyes számú fő szempontjának tartod, hogy azt kellene az embereknek csinálni. Mellé tett hozzá, hogy mit nem.
2: Hát Natikámat először az első kérdésre, hogy egy francia bulldog vagy keverék, senki nem tudta még megmondani igazából, mert kicsit hosszabb talán a kofia. Hát így, meg egy kicsit így mokányabb, vagy nagyobb is, így súlyba is egyébként, mert ahhoz képest szuka.
1: Mert nem éhezzük, látom.
2: Hát igen, de egyébként kicsit kövére volt, és ez is egy tévhit, mert amikor elhoztam erről a nem túl jó helyről, ahol abszolút nem volt kezelve nyilván, meg ki tudja, hogy mik történtek vele, akkor érdekes, hogy még ennél dagig volt, és rengetegen azt hiszik, hogy ez jó, hogy fú de jó, a kutya kövér, akkor jó helyen van. Hát nem, igazából a kutya, még hogyha nem is kap normálisan enni, vagy rosszat eszik, akkor sokszor dagat, és ez teljesen, sokszor jegyzőket is megtéveszt, hogy tök jó van táplálva az a kutya, nem, fel van puffadva. És ő is így volt, hogy konkrétan ilyen penistápot kapott néha, ráadásul nem is mindig, és kétszer ekkora volt a kutya, és csomóan meg voltak az állatorvosokat kivéve, tök egyből tudták, hogy ez probléma nyilván. Úgyhogy ez egy elég ilyen megtévesztő dolog, hogy egy jó kondiba lévő kutya az nem dagadt igazából, vagy egy jól etetett kutya sem dagadt egyébként.
1: Jó, de hát erre a kis dögre ránéz az ember csak így globálisan, nem hozzáérte, csak azt látja, hogy gömbölyded, idomai vannak, ja. Kvázi nem éhezik. Annak ellenére, hogy én minden macskár és kutyár, és ezzel elnézést kérek a hallgatóktól, mert lehet, hogy azt fogom mondani adásul, de te kis rohadék. Tehát én nekem mindenki rohadék, mindig dumálunk hozzájuk, és pont leszarják a fejüket. Ezt most itt bebizonyítottam, amikor bejött, mert mondtam neki, ne nyold a lábamat, de hát igen, szeret. Valószínű, hogy izzadok, sós, és az neki nagyon ízlik. Amúgy ez az ominózus állatvédelmi törvény, amit megpróbáltak az embereknek a torkán letolni, ha én azt mondom, hogy ha nem működőképes, akkor nyilván akkor nem működik. Viszont a jelenlegiek egyáltalán, tehát miért nem várható egy olyan fordulat, amit az elmúlt tizenvalány évben nem tudtak megoldani, hogy még jó, annyival előrébb jutottak, hogy börtönt az állatkínzóknak, és akkor most már van állítólag egy pár hónapos börtön, de eddig csak ilyen. Neked erről mi a véleményed, hogy valóban börtönbe kell tenni egy embert, akinek lehet, hogy egy gonosz ember, lehet, hogy bántott egy állatot, de közben van a családja, és el kéne tartani. Most erre mi a véleményed?
2: Hát ez szerintem nem mentség abszolút. Szóval meg hát az ember lehet, hogy nem kéne, még az sem biztos, hogy a családjával foglalkoznia, meg nem hiszem, hogy ez szerintem nem az a tendencia, hogy most az ember egy jó családapa lenne akár.
1: Nem lehet az, hogy te vagy az elvakult?
2: Hát szerintem nem, mert...
1: De szerintem igen.
2: Hát
1: ami nem baj, az nem baj, mert az annál jobban tudsz foglalkozni a dologgal.
2: Igen, csak az érzelmi intelligencia az azért mind, ez egy egységes, mert rengetegen például ezt is ugye szemünkre vetik állatvédőknek, vagy állatbarátoknak, hogy miért a kutyákkal foglalkozol, hát, és az az érdekes, hogy aki a kutyákkal foglalkozik, általában az fog az emberekkel is. Ez egy abszolút ilyen félrement dolog, mert ugyanaz az érzelmi intelligencia kell ahhoz, hogy egy állatot szeressél, mint egy elesett embert, szóval én is nem tudok ugye elmenni egy idősebb öregasszony mellett az utcán, hogy ne próbálnék meg valamit segíteni.
1: Jó, hát de figyelj, ahogyan te gondolkodsz, meg a hozzád hasonlók, akikből sajnos sokkal kevesebb van, mint sem kellene, de picit most nagyképűsködni fogok, én is egy bizonyos szempontból marha vagyok. Volt már számtalan alkalom, mondhatnám azt, hogy mindig, ha valamilyen átvitt értelemben mondott elesettet látok, és azt mondom, onnan megy az ember. Pedig marhára sietek valahova. Mindegy, egy biztos, hogy az az ominózus felelősségteljes állattartás, azt én azt gondolom, hogy már nagyon-nagyon gyerekkor óvodába kellene tanítani. Tehát az kötelező olvasmánynak, nem tudnak ők még olvasni, de már ott kellene elkezdeni, hogy valóban az óvonénék, a dadusok oda tesznek elé könyvet, nem kell, nem baj, ha nem tudod, de olvasd fel neki naponta kétszer, mert akarva akaratlanul csak a életük velejárója lesz. Ha nem is tartanak állatot, de találkozni fognak.
2: Igen, egyébként most ebben a szempontból lett egy olyan előrelépés, hogy az új kormánynál csináltak egy ingyenes választható, vagy nem is tudom, megszponzorálja konkrétan a kormány, hogy pedagógusoknak egy ilyen állatvédelmi
1: Képzést
2: csinálnak, és akkor élhet ez a lehetőséggel.
1: Nem is hallottam.
2: Ez egy teljesen új dolog, de egyébként eddig is voltak pont a közösségünknek ilyen próbálkozásai, hogy iskolákban legyenek ilyenek, de az a baj itt ebben az országban, hogy sokszor ezek a pénzek, mert sokkal több van kiutalva, mindenki tudja, mint amennyi eredmény lett belőle.
1: Én tudok olyat, ismerek olyat, aki ilyen eljár iskolákba, oktatni a gyerekeket, és pontosan a felelősségteljes állattartást próbálják nekik elmagyarázni, példákkal visznek maguk a kutyát is, egyáltalán stb. Csak az a probléma, amiről már múltkor is beszéltünk, hogy hihetetlen módon belépett ebbe az állatvédelembe a pénz. Amire nyilvánvaló szükségetek van rá, mert ha el akarsz menni megmenteni egy kutyát Kecskemétre, mert onnan barátod szól, tök mindegy, oda el kell menni benzin, oda vissza, stb. Ez pénzbe kerül. Egy X ideig tudod szponzorálni, aztán nem, akkor elkezdenek az alapítványok meg a többiek tarhálni, hogy adományok gyűjtés van, pénz, és hogyha ha jól csinálják, akkor benne van a pakliba, hogy sokkal több jön be, mint amit elköltenek. Ekkor, és erre mi is tudunk, te is tudsz, meg én is tudok egy konkrét példát, nem nevesítjük ezt a csapatot, akik már sokkal többet tudnak félretenni, független attól, hogy a vezérük nem nagyon jól csinálja a dolgokat, mert nem jó. Mert neki kellene marha jól élni, és nem ő él marha jól. Független attól, hogy amit csinál, az nem jó, én már elítélem, de bizonyos szempontból sajnálom, és már annyira nem okos, hogy ő tenne el mindent. De hát ez hagyjuk. Az a helyzet, hogy rengetegen beszélnek arról, hogy az új kormány, hogy szüntessék meg az ebrendészeti telepeket, hogy ne lehessen állatokat elaltatni, legyen kötelező az ivartalanítás, és tiltsák el az állattartástól mindazokat, akik nem képesek anyagilag, mentálisan, bárhogyan azokat a X állatokat fenntartani. Te jártál-e már ilyen helyen, és akkor mi volt, nem az, hogy mit gondoltam, azt tudjuk, hogy milyen vagy. De mivel tudtad megoldani úgy, hogy azért az emberségedet megtartottad, az övét sem gyaláztad be, maximum egy-két pofont adtál, nem tudom, mert
2: ja, most olyan áll, sintértelepről beszélünk?
1: Igen.
2: Hát ott most azért volt egy pár ilyen kiugró eset, ahol hát van még egy közös ismerősünk, ahol...
1: Ja, igen, igen.
2: Tudod, aki konkrétan az egyiket így fölfedte, és föntről lekamerázta konkrétan, hogy a kukába dobja a kutyákat a sintérre. És
1: nem mondod.
2: De erről van fenn egy videó egyébként. Hát a Luigi volt igazából, aki ezt így a helyi állatvédőkkel sikerült neki ezt így.
1: A Luigi-nak a nevét kiejtettük, de nem tudjuk ki a Luigi, ne is fedjük fel a Luigi.
2: Hát ő volt, aki fölmászott, és akkor igazából sikerült bizonyítékkal szolgálni a rendőrség fele, hogy ezek a kutyák bel vannak dobva kukákba, és megfulladnak, mire visszérnek reggel a dolgozók, és akkor erre meg fölvette a pénzt konkrétan a kormánytól.
1: Jó, hát ezt elmondják azt, hogy e célok mögött nagyon sok esetben érthető, hogy indulatosak az embereknek. Bár az érzelmek vezérelnek minket, de még mindig nem nagyon tudom, és nem nagyon hallottam szó szerint konkrétumokat célirányosan. Ez lesz, igen. Így lesz, úgy lesz, amúgy lesz. Ez ami még nem annyira világos, legalábbis nekem. Azt szeretném kérni tőled, hogy gondolkozz el a következő zene alatt, hogy de most konkrétan gondold végig, hogy te, ha te lennél ott, a nem tudom milyen miniszter, hogy mit tudnál konkrétan tenni, és mennyire tudnád felhasználni, mint eszközt, akár a rendőrséget, hiszen a nevükben bennem, hogy rendőrségnek kéne lenni. Mind a mellett, hogy ezeket a dolgokat mennyire tudják jól kezelni, és nem csak a rendőrségről beszélni, hanem a közterületfelügyelők, aztán kik vannak ezek a városi emberek? A
2: városrendészek?
1: Igen, rendészek.
2: Polgárőrök.
1: Jó, polgárőrök, igen. No, hát akkor gondolkozz, és akkor mindjárt megbeszéljük ezt. Az a baj, hogy sok minden baj van. Nagyon sok baj van. Ezt most dallam berekedtem. Nos, dallamba foglaljuk.
3: Ha szemezek vele, akkor az a baj. Ha nem szemezek vele, az a baj. Ha csak 5 percet csinálom, az a baj. Ha egész éjszaka szemezek,
1: na mi a baj?
3: De ha én oda megyek hozzá, az a baj. Ha nem megyek oda,
1: na mi a baj?
3: Az a baj. Ha elkérem a számát,
1: mennyire ismered a belgát?
2: Ismerem.
1: Ez az a baj. Ez az a baj. Ez az a baj. Ez az.

0: Érzed, érzékeled? Táncoljál, lazulj, megteszed. Hallod, fogod, megvan, kened. Tapasztalod, frankon, követ. Kapod, vágod, érzed, érzékeled? Táncoljál, lazulj, megteszed. Hallod, fogod, megvan, kened. Tapasztalod, frankon, követ.
1: A rádió kozmetikai osztálya mosolyfokozó zenés arcpakolás felhelyezését szorgalmazza minden korosztály számára.
2: Ilyen nappal a hallgatókért.

0: teszi föl a kérdést.
1: Az a baj! Az a baj, hogy lehetne sokat, nagyon-nagyon sokat beszélni, a folytatás van.
2: Kiveszem a Spice-ból, az a baj, ha a kis kanalat nem oda rakom vissza.
0: Az a baj! Azt mondod,
1: és még van időnk, van még időnk erről beszélni, és az a baj, hogy elkezdtem berekedni, nem tudom, valamit mellényeltem, drágáim, hogy ilyen lesz a hangom, ne csodálkozatok, majd megpróbálok néha napján kikapcsolni a mikrofont, és erről fogok nektek beszélni, hogy miért köhögök én, meg egyáltalán, felejtsétek el. Szóval az a baj, hogy léteznek rengeteg probléma még, és ezeket a problémákat nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mondhatnám azt, hogy nagyon nehéz kezelni. És mondom hozzá, teszem hozzá, hogy sajnos, nincsenek olyan törvények, nincsenek olyan rendelkezések, mert addig a pillanatig, amíg az emberek 90%-a minimum a social médiából kapja az információkat, mert egyetlen egy ember sem hajlandó arra, akinek nincs, tételezzük fel, állatja, hogy az utcán, ha lát valakit, aki mondjuk rángatja, pórázon a pici kutyát, mert még fiatal, hogy rászóljon, nem szólnak rá, mert a ciki. Tehát mit gondolsz te, hogy az zene előtt is feltettem a kérdést, hogy mi lehetne az, amivel ezt az egészet szerinted kardinálisan meg lehetne változni? Konkrétum, van-e benned gondolati síkon, vagy mi is csak beszélgetünk róla?
3: Igen, hát én azt az alapból kéne azt az egészet megváltoztatni, és nem tűzoltás, vagy nem tüneti kezelés szinten, hanem odaig nem kéne eljutni, hogy eleve, hogy ennyi állat legyen, és az egyik legjobb dolog, amit mondtál pont előtted a point, az az oktatás szerintem, meg egyszerűen szerint úgy, már nem kéne, hogy eljussunk addig a problémáig, hogy legyenek állatkínzások, nem az, hogy utána lecsukni az állatkínzót, ne legyen olyan, hogy egy állatkínzó egyetlen kutyához, vagy állathoz jut, vagy ne akarjon legalábbis, illetve ez az egyik az ez, a másik, amiről beszéltünk a múltkor, ez az ebadó, hogy így kicsit leredukálni a számot, nem kicsit, szerintem elég rendesen lemenne ez, erről 3,5 millió kutya tulajdonosról.
1: Ezek az ebrendészeti telepek, sintértelepek, lehet ezt így fogalmazni. Szerinted mi lenne, akkor megszüntetnék? Nem lehet nyilván, mert valahol kell nekik. Ez ugyanolyan, mint az ember, akik sajnálom, nem tudom másképp, mondom, csövesek. Igen. Lecsövesednek, és rengeteg problémát okoznak. Alkoholisták lesznek, bevadulnak, gusztustalanok, nem tudnak, nem mennek be a szállókra, mert nem mennek be, ezért az utcán végzik el a dolgaikat, megfertőznek, stb. Tehát ugyanúgy, ahogy oda is kellene egy, ahogy vannak úgynevezett éjszakai szállások, vagy nem tudom, minek hívják azokat, tehát valahova el kell, hogy jussanak az emberek, ugyanúgy a kutyát is, hogyha megtalálják, nem akarja az a valaki, aki megtalálta örökbe fogadni, nem akarja hazavinni, tehát valahova le kell tenni. De, mint tudjuk, nem, egyáltalán nem pozitív vélemények vannak, meg hallomások alapján ezekről a telepekről. Akkor mi lenne a más, mert hogy?
3: Hát első körben, hogy lecsökkenteni az egyet számot, az biztos, hogy anélkül ugye kénytelenek vagyunk ezeket fönntartani, gondolom, mert ugye alapból az összes mellyhely, aki tényleg egy normális mellyhely, mint akár a Noé, vagy a Fema, vagy bármelyik ilyen komolyabb, ahol jól vannak a kutyák.
1: Akiket most nevesítettél, azokról te személyesen meggyőződtél, persze, hogy tudod, vagy csak néha ott voltál, láttál a dolgokat, és abból következtél?
3: Hát a Femánál dolgoztam is egy pár hétig igazából, úgyhogy ott 100%-ot mondom, hogy teljesen jó körülmények között is
1: mint
3: vannak.
1: Mint aktivista? Tehát
3: nem, ott rendesen próbáltam dolgozni, csak az igazság az nem az én sportom, úgymond abszolút.
1: Hát bocsánat, most muszáj megint sokszor a hallgatóknak mondom, hogy sokszor közre szoktam szólni, nem azért, mert paraszt vagyok, hanem de igen. De ha belegondolok abba, hogy a Nati mennyibe került, én tudom, akkor azt azért elő kellett tudni teremteni egy ilyen állatmenhelyi munkabeosztásból, nem hiszem, hogy fent tudod tartani ezt.
3: Hát így másodállásba csináltam volna, de viszont így megment volna a főállásomra a vásár, úgyhogy kénytelen voltam ugye elengedni ezt a dolgot, pont az egyik az anyagi, a másik meg, hogy hát nyilván, ha nem tudsz annyit keresni, akkor nem tudsz annyit segíteni máshol, egy ilyen rókafogtacsuka dolog. Úgyhogy, meg hát igazából messze is volt, de ezt teljesen el tudom mondani, hogy ők azért így rendben vannak eléggé, szóval a kutyák is, macskák is vannak náluk, sőt birkák, mentett birkák.
1: Nem mondod.
3: Igen.
1: Jó, hát mondjuk persze hülyeséget mondok, a hallgatók nem tudják, és ez egy nem is lényeges, de nekem van egy lányom, aki hát önállósította magát, vidéken bérelt egy kisebb házat, és a nem normális disznót, egyet, nem tudom honnan szedte, mert nem mondta el, egyszer csak ott volt. És volt neki három birkája, egy szamara, mert hogy ő azt valakitől nem örökbe fogadta, csak hogy ott ő segít neki, mert az elutazik. Ehhez képest egy évig ott volt. Inge gatyája ráment, hát, és hát természetesen sűrűn felhívott, hogy hát én nekem nincs mit enne anyád valagát, de hogy is nem mész, költöd az állatokra, ami nem baj, csak hát na, mindegy, bolondok az emberek, de hát úgy látszik apja lánya, ez nem véletlen. No, és azt gondolod, ezek a jogszabályok, hogyha ezeket az ominózus most jelenleg forgalomban lévő jogszabályokat betiltanák, illetve hozzának újakat, akkor te hogy fogalmaznád meg az egyes számú legfontosabbat, hogy és az lenne az irányadó? Hát ez nehéz kérdés, tudom, mert nem lehet összefoglalni ezt a sok szart.
3: Meg igazából annyi, hogy a bírók betartanák egyáltalán ezeket a ítéleteket, vagyis meghoznák ezeket az ítéleteket, mert lehetőségük van rá, csak nem hozzák meg. És állítólag ebben is nyilván benne van a politika, hogy most egy baloldali érzelmű bíró van ott, akkor már csak azért se hozza meg, mert úgy akarja ezt így előhozni, hogy nyilván a kormányra fognak mutogatni, meg ez így oda-vissza.
1: Na várj, megbeszéltük, hogy igen, nem politizálunk, de nem baj, mindenki, viszont nekem az a dolgom, hogyha valaki egy oldalt, vagy bármilyen dolgot kritizál, és mi nincs ott a másik fél, akkor én nekem az a dolgom, hogy megvédjem a másik fél. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem csak a bal oldalra jellemző,
3: nem.
1: Hanem mindkét oldal.
3: Nem, én mind a két oldalra mondom, hogy csak hogy egy ilyen ellentét van, igen. És akkor ezt ebből konkrétan politikát csinálnak, és nem a valós ítélet, nem hozzák meg ezeket az ítéleteket, amikor lehetne, és lehetőségük van rá, mert egyébként konkrétan a jogszabály bennem, ahogy elítélhetnék, és mégis valamiért elengedték nagy részét ezeknek.
1: Nem gondolod, hogy ezek az ebrendészeti telepek, kvázi menhelyek és sintértelepeknek a létjogosultsága és a tudat, hogy a köztudatba került, hogy ezek vannak. Nem lehet az, hogy akkor egy picit az úgy tudatalattiban az emberekben, jó, hát akkor leellik az az állat, ha nem, akkor majd betesszük oda. Tehát van egy tudat bennük, a tudat alattiukba, bocsánat, és akkor az egy olyan kényelmi szempont lesz, hogy mert hogy a kóbor állatoknak a magas száma azért csak-csak befolyásoló tényező, mármint az emberek emberi gyarlóság, a butaság. Mert én nem gondolom azt, nem hiszem, hogy a kóbor állatok önmaguktól olyan sűrűn szaporodnak és olyan mennyiségben, mint sem, amit az emberek befogadnak, leellik, nem tetszik, puff. Ugye a macskákat elássák élve, meg elképesztő a kicsiket, mert mit kezdjenek vele.
3: Ugyan.
1: Tehát Isten igazából azt jól mondott, hogy a törvények betartatása volna az egyes számú főszempont, rettentő példa gyanánt, erre még én legalábbis azt mondtam, csak talán ha egyetlen egyszer hallottam olyat, hogy valaki tényleg lecsukta, de lehet, hogy ez is csak felfüggesztetet kapott.
3: Volt már tudom. Egyébként, itt lecsuktak.
1: Hát csak igen.
3: Persze, nem is egy, de nem nagyon van ez így tálalva, szóval elég furcsa, hogy ez sincs így.
1: Én nevelném, betenném őket a börtönbe, és akkor oda bemennék, és adnék nekik jó rockzenét. Van ilyen börtön rockzene. Elvis Presley gondoskodott arról, hogy Jailhouse Rock a börtön rockzene, így szólt régen, és most egy picit másképpen 3,5 percig lazítunk. Hajrá! Fogadjuk, hogy nem hallottad még így.

0: A legnagyobb zenékkel masszírozzuk a dobhártyákat.
1: Csak itt hallható muzsikákkal, megállás nélkül.
2: Érezd magad jól!
3: A mi zenénktől garantáltan beindul a lába.
4: Ilyen nappal a hallgatókért. Az első számú rádió.

0: mikrofonnál most Tóth Zoli.
1: Valamint velem szembe Kovács Ati, illetve csak és nem, már most is Atit mondok, pedig Attila. De ha összerakjunk téged, meg ezt a kis dögötök itt valahol fekszik valahol, ő te Ati, ő Nati. Az imént arról beszéltünk, és ha jól emlékszem, akkor a menhelyeknek a létjogosultságáról, vagy a sintértelepek, bocsánat, nem a menhely, a sintér, mert a kettő nem egyforma.
2: Igen, abszolút, ez két különálló dolog.
1: Igen, mert én azt gondolom, hogy az altatási tilalom, hogyha azt bevezetnék, az nem oldaná meg azt a problémát, mármint a szaporítókat. Visszatérő téma, és mindig ugyanoda lukadunk ki, hogy a megoldás, hogy börtönbe kerüljön. Tehát valami elrettentő példát kellene, és függetlenül attól, hogy most mondod, hogy volt valaki, de még mindig nem nagyon találom más megoldást, mint sem, hogy abszolút gyerekcipőben elkezdeni már óvodában. Tényleg óvodában, tehát nem általános iskolában. Volt régen egy ilyen fixa ideám, hogy vannak ugye generációs különbségek, meg kvázi, bocsánat, nevén kell nevezni a dolgot, faji különbségek. Ugye, ha hinni lehet a demográfiai kimutatásunkról, 2040 vagy 50, most pontosan nem tudom, Magyarország lakosságának a 67,5%-a kisebbségi, az a cigány származású. Ezt nevesítsük, mert ez van, romák. Többségben lesznek. Na most, hogyha ha ez így van, és a jelenlegi helyzetet nézzük, hogy hogyan viszonyul kvázi a romák a fehér emberekhez, most nem tudom másként fogalmazni, akkor az nem biztonságos, és nem igazán túl jó, mert előítélettel vannak a fehérek a romákkal szemben. Nekem nagyon sok roma barátom van, normálisak. Sajnos több a nem normális egyelőre. És ekkor, tizenvalány évre, ez azt mondtam egy rádióadásban, hogy ugyanúgy, mint a kutyákra, kellene egy pici kis füzetet csinálni, leírni a cigányság történelmét. Hogy miért kiabálnak például? Miért kiabál egyik a másikra? Megszokták azt, anu valamikor, hogy ugye nem költöztek, hanem haladtak és vándoroltak, lehet így mondani. És egyik lovaskocsira kiabáltak a másikra. És ezeket hagyományőrzők, sokkal jobban hagyományőrzők. És itt van a kutya elásva, most átvitt értelemben mondom persze, hogy a hagyományokat, ha tisztelik az emberek, akkor az állat, legyen az kutya vagy macska, nem arra való, amire most napjainkban tart. Neked erről. Tehát a kutyának gyerekkoromban Mari néni a tanyán azt mondta, meg Józsi bácsi, hogy na, kifele, nem engedték be a lakásba. Oké? Macskának is kín volt a jel. Most akkor úgy, hogy a kínja, más volt. Karban tartották, ellátták, de nem engedték be. Szerinted mitől változott? Te magad is megváltoztál. Mitől jutottunk el oda, hogy ilyen szintű állatszeretet lett? Na, erről beszélj.
2: Ez egy jó kérdés, egyébként, mert ezzel lehetne elindulni az, hogy ez még jobb legyen. Úgyhogy ez, szerintem ez egy baromi jó gondolat, amit mondasz, mert igazából ezt kéne megnézni, hogy hogy jutottunk el mondjuk a 30, emlékszem még egy, amikor gyerek voltam, meg te is, akkor mennyi Budapest is tele volt kóvor kutyával?
1: Nem volt ennyi. Egyáltalán nem volt. Sőt, mondhatnám azt, hogy az én gyerekkoromban picivel öregebb vagyok, mint te. Nem is emlékszem arra, hogy láttam volna az utcán csak úgy ukmukfuk kutyákat, ráadásul, amilyennél fontosabb, nem sétáltatták, mert otthon nem volt. Aki kutya volt, az az udvarba volt. Igen. Nem volt megkötve, voltak megkötött kutyák nyilván, de a kutya az házőrző ebb volt.
2: De érdekes, mert én meg rengeteget láttam kőbor kutyát. És tényleg sétáltatni nem sétáltatták, de rengeteget a határúton emlékszem, hogy úgy jöttem, mindig mentem iskolába, és most azért nincsen Budapesten kóbor kutya megnézett, csak ilyen nagyon vidéki településeken.
1: Hát de nyilván azért nincs, mert egy befogja, kettő, igen, nem tud mit csinálni. Tehát a beton közepette nem talál magának élelmet, tehát stb. Nyilván a vidékiekben a kóbor kutya lehet, meg kimegy, ugyanúgy a kutya kimegy a földekre, talál magának.
2: Hát jó, de akkor miért nem ment ki akkoriban?
1: Tessék?
2: Akkoriban miért nem ment ki? Szóval érted?
1: Hát talán pontosan azért, mert a kutyáknak, az állatoknak megvolt az évszázadok óta való szerepük. Az a szerepe a kutyának, védje a házat, védje a kertet, a portát. De nem az, hogy a Bocsánat mindenkit, most azon nevetek, mert látnátok Ati arcát, mert ránézett a Natira, mert hogy ugye pont az imént, amikor bejöttél a stúdióba, bementünk a rádió egyik tulajához, itt a szomszédban van az iroda, és hogy először látta Natit, és rögtön elkezdtek beszélgetni arról, hogy ami neki van, és mindenki, igen, nekem is a nyakamba az, igen. Hát hánya? Tündér, oké, de ez a normális? Én, mint állatvédő kérdezem.
2: Igen, hát tudom, hogy imádod őket, meg a kutya is látszik, hogy egyből kiszúrt őket, szóval nyilván ez nem kérdés, csak szerintem az van, hogy a kutyák is fejlődnek, és a Csányi professzor ezt jól megfogalmazta egyébként, hogy a kutya már...
1: Mondd el a hallgatóknak, ki ez a Csányi professzor,
2: hát csak ők is tudják. Etológus, aki a kutyákra specializálódott, világhírű is. Vannak dolgok, amiben sokan nem értenek egyet vele, de viszont alapvetően azért egy elég komoly elme. És ő neki volt egy olyan megfogalmazás, hogy a kutya még már nem állat, de még nem ember. Mert a kutya azért elég rogyott, ha az embere van, és azért ő elkezdett elég intenzíven fejlődni abba az irányban, mert az ember van, főleg értelmileg mondjuk. Hát valaki, hát azt mondják, hogy ilyen 2-3 éves gyerek szinten már vannak a kutyák. És ebből kifolyólag már, és szerintem egyébként, mivel hogy most sűrűbben van, még jobban az ember közülében van, amióta ez a nagy állatvédelmen világszerte, hál' Istennek, azóta a kutya még volt egy nagyobb dobantás neki ebbe az irányba, szóval gyakorlatilag, amíg kint volt a kutya, addig nyilván nem az udvaron, és senki nem nézett rá, kutya se, addig nyilván miért fejlődött volna olyan gyorsan, mint az elmúlt 20-30 évben akár, és én ezt egyébként a saját kutyáimon is tapasztaltam, hogy gyerekkoromban volt például egy tacskóm, és tényleg baromi okos volt, tökre feltalálta magát, de akkor még ilyen vadállatabbnak tűnt nekem, mint a 20 évvel későbbi tacskók, akik már tényleg ilyen zsebkutyák, és így...
1: Tehát a tacskó, az én nekem sosem volt. Nem tudom, hogy meséltem neked az én dalmatán sztoriát.
2: Nem.
1: Hát igazán te vagy a vendég, úgy neked kéne többet beszélni, és most nyugodtan joggal fogják mondani a mai adásban, és én egy kicsit többet beszélek, mint a maga vendégem, de ezt el kell mondjam. Még a rádióban nem mondtam ezt soha. Megpróbálom röviden, nehéz lesz. Volt egy dalmatám, amit köztudott, hogy ez nem egy okos kutya. Én közel 2,5 évet foglalkoztam napi 3-4 órát úgy, hogy a Városligetben. De hát megtanítottam olyan dolgokra, ezt majd külön elmesélem neked, mert ez hosszú lenne, de abszolút a póráz nélkül. Tapsra, lábmozdulatokra voltak reakciók, ezt azért kellett megtanítanom, mert a Városligetben a rendőrök állandóan üldöztek minket, ha póráz nélkül volt, és én megtanítottam arra a kutyát, hogy beszélgettem haverokkal, póráz nélkül, így rúgtam egyet előre a lábammal, tehát mint és akkor a kutya ezt a mozdulatot levágta, mehet amerre akar, ameddig lát, de csak addig. És ha jöttek a rendőr, ki az, jött vissza a kutya? Maga ez a kutya? Nem, az enyém, tapsoltam, kettőt rúgtam a lábammal, kettő tapsra, kutyának el kellett menni a kocsihoz. Mindegy, hogy nem, mert óriási dolgokat csinál, de nem ez a lényeg. Tehát mindenre megtanítottam, soha nem hagyott el, soha nem hagyott ott. Ha itt lenne most ő, és ide leült, az oda mutatnék neked a sarokba, a kutyának oda leülne, 3 év múlva jöttünk volna vissza, azt mondtam volna neki 3 év, hogy a helyedre tudná, hogy ott van, rengeteget utaztunk. Na, rövidebbre, és a lényeg, lementünk, kérlek szépen Balatonra, és egy pillanat, mert csak közben elindult a telefonon, csak azt tudnám, hogy miért, pedig már kikapcsoltam a dolgokat, ehhez képesünk mindig szól. Na, eltűnt a kutya. Egy ilyen lejtős utcán voltunk a nyaralóba, mentem rendőrség, taxisoknak, akkor 100 000 forintot ajánlottam fel, ez rég volt, óriási pénz volt, ha megvan, nem aludtam egész éjjel, hol lehet, kocsival jobbra-balra mentünk. Ezt már most föláll a kezem a szőr. Következőt képzeld el, képzeljék el a hallgatót. Nézek ki a kapun, és a lejtős úton alulról jön fölfele az út test közepén, nem emlékszem, 15 vagy 20 kutya. Farkas kutya, komondortok, ez a jó, nem tudom már mikor, nem komondor nem volt, hanem ilyen minden lényegtelen, rengeteg, de halál lassan. Tehát olyan lassan mentek, hogy éppen, hogy elől egy tacskó. Egyszer csak megállt a kapuban a tacskó. Figyelj, minden kutya megállt, így hátra nézett a tacskó, ennyi sem. Wow! Levált a 15-20 kutyából egy koszos, dzsuvás, véres. Lassan fogta magát, bejött a kapun. Basz meg, ez az én kutyám. véres, koszos, bejött, visszanézett a többiekre, wow, tacskó hátra nézett, wow, és elindult megint mindenki. Figyelj, ha nem velem törzi, nem hiszem el. Fogalmam nincs, hogy hol voltak. A tacskó hazahozta a kutyát. Honnan tudta, hogy ott van? Érted? És hátra szólt, ő volt a vezér, és egy nagy hatalmas dög. Elmentek bandázni. Én nem tudom, hogy... Szóval figyelj, ott volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy soha többet, akárha ezzel történik valami, ezzel a kutyával, soha többet nem akarok kutyát, mert ezt megélni, hogy... Na, mindegy, bocsánat. Oké. Okay. Ja, jó, most nekem ez nagyon fájó pont, de hát halleluja mindenkinek, aki szereti az állatokat.

0: a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli.
1: Meg velem szemben Kovács Atti, meg most már innentől kezdve Attinak foglak hívni, és a Nati. Miközben szólt a zene, gyorsan egy kis apróságot elintéztem, ahova a király sem gyalog jár, vagy hogy mondják, de gyalog jár. Szóval a lényeg az, hogy eszembe jutott, hogy milyen szomorú témákat boncolgatok, és milyen szomorú hangot ütöttünk meg a beszélgetés során. Ugye pillanatra 2-3 perce vidámítsuk fel, vagy azaz legyen vidámabb gondolatsor. És az, amivel akartuk volna folytatni, és te is kaptál üzeneteket a hallgatóktól, barátaitól, akik hallgatnak bennünket, azt a témakört mindjárt folytatjuk, de az jutott eszembe, hogy egy kicsit legyen vidámabb a sztori, mert az előző sztori, amit én meséltem az én kutyámról, az nem annyira volt nekem. Igen, kellemes emlék, de mégsem, mert már ő nincs. Viszont az jutott eszembe, hogy most megkérdezem tőled, hogy ha te lennél egy filmrendező, és egy állatokról szóló filmet forgatnál, vagy szeretnél csinálni, milyen forgatókönyvet írnál le? Ki lenne a főszereplő? Hogy nyilván a Nati, oké. Mondjál egy olyan vidám sztorit, ami az életedben megtörtént, bármi, tök mindegy, mi az, lényegtelen, csak neked az tetszett, vidám volt, és kutya vagy valami állat szerepelt bele. Volt ilyen? Biztos, hogy volt. Bármi.
2: Hát rengeteg egyébként, de egyébként, bocsánat, van egy jó film is, ami ilyen sírós, az egy kutya 3 élet, azt hiszem.
1: Nem,
2: az...
1: te leszel a filmre, igen, és neked kell csinálni a filmet.
2: Jó, ez
1: nehezebb. Most meséld el a filmet, tessék. Azonnal rögtönözzél nekünk itt egy sztorit Natiról. Adott egy kutya, neked, ez nem kutya, ezért ruhadék. Oké, és akkor egy vidám filmet kéne forgatnod, a te életedben tapasztalt vidámságot ötvözve kutyáddal, mondj egy forgatókönyvet, vagy valami sztorit, ami megtörtént.
2: Nem könnyíted meg a dolgomat, mert ez nem hagyták gondolkodási időt.
1: Akkor a következő zenénél fogsz erre gondolni. Jó, akkor térjünk vissza a sajnálatos, nem annyira vidám sztorihoz, és hát az a helyzet, hogy ez a visszatérve a menhelyekre, most arra gondoltam szintén ott, hogy most csinálnánk egy 100 000 négyzetméteres menhelyet, akkor az is tele lenne. Tehát nem az a feladat, nem bővíteni kellene ezeknek a kapacitását, hanem szűkíteni azoknak a számát, akik oda bekerülnek.
2: Igen, abszolút. Tehát én 100%-ig ezt mondom, meg ezt próbálnám erőltetni mindenképp, hogy mondtam ezt az ebadóval is, meg egy csomó minden mással, meg az edukálással, meg egy csomó mindennel, ugye, hogy ez a kör szűkön, és tényleg csak a felelős állat, gazdi jogsival, vagy bármi mással.
1: Micsoda gazdi, micsoda?
2: Gazdi jogsi.
1: Jogsi?
2: Egyébként van ilyen, választható, nem úgy, mint Bécsben például, ahol kötelező.
1: Jogosítvány.
2: Igen, és ez tök alap dolog lenne.
1: Esküszöm, sose hallottam. Szégyellem magam, de ez mi? Mondjad.
2: Hát gyakorlatilag az, hogy egy ilyen felelős állattartónak, hát elmondják, hogy egy kutyának, vagy egy bármilyen állatnak milyen szükségletei vannak, és konkrétan enélkül nem is adnék igazából állatot, hogy nem engedném, hogy vásároljon az ember, vagy akár tartson, vagy menhelyre, vagy bárhonnan, mert az lesz, ugye nem feltétlenül lesz jó vége, mert ha valaki nem fektet bele ennyi energiát, akkor gyakorlatilag miért tartaná jól? Úgyhogy ez kb. Amit az ebadó, ugye ez funkciót szolgálna.
1: Szerinted szó szerint tanítható, arra beszéltük, hogy az iskolában lehet a gyerekeknek tanítani a felelős állattartásról, de amúgy egyébként felnőttet lehet, akinek már bevált, begyakorolt, hogyha nem tudom, úgy fejezem ki magam, bevált szokásai vannak, amiről nem nagyon akar már letenni, nem akar már változtatni.
2: Igen, biztos, hogy nem, mert vannak ezek a beidegződések, viszont akkor is egy szűrő lenne, mert minél több szűrő van, ugye annál kevesebb embernél lesznek állatok, annál kevesebb szaporító lesz, annál kevesebb kóborkutya, annál kevesebb.
1: Találkoztál a szaporítókkal?
2: Persze, hogy ne.
1: És mennyi ideig?
2: Állatok. Annál kevesebb szaporító lesz, annál kevesebb kóborkutya, annál kevesebb.
1: Találkoztál a szaporítókkal?
2: Persze, hogy ne.
1: És mennyi ideig volt utána a kórházba, csávó?

0: Sör. Amit mondasz te is, hogy tök jó lenne, hogy most világ összes melyen nem elég, mert csak termeljük ezeket az állatokat, úgymond.
1: Most szóba került, hogy az altatási jogszabályokat változtatni fogják. Attól még, hogy megváltoznak az altatási jogszabályok, attól még az emberek nem fognak megváltozni, hát akik ezt okozzák.
0: Igen, sajnos. És visszatérve rá, amit kérdezte, hogy tényleg, hogy felnőtt emberen is ez a baj, az érzelmi intelligenciát egy bizonyos szint után nem lehet fejleszteni, sajnos, és nem fog jól tartani, hiába van neki, meg bemagolja most a gazdioksinak a pontjait, viszont az, hogy ő egy olyan ember, viszont akinek fejletlen az érzelmi intelligenciája annyira, az már nem fogja venni a fáradtságot, hogy egy kutya miatt elmenjen egy ilyen tanfolyamra. Én azt mondom, és ezért jók ezek a dolgok. Jók lennének, hogyha ez is kötelezővé lenne téve igazából.
1: Hát mi az, amit törvényileg, most ugye kormányváltásot mondtuk már többször, nem politizálunk, kénytelen kelletlen vagyok erre hivatkozni egy pillanatra. Attól, hogy kormányváltás lett, attól, hogy X és Y megváltoztatja a törvényeket, amire elméletben, már beszéltünk múltkor talán, nem tudom, ha igen, ugye a templomban a minisztráns, az a szolga, a papnak a szolgája, ministráns, ergo ministre, a latin eredete szolga, ebből jött a miniszter, tehát a miniszterek szolgák, akiket mi választottuk meg, mi engedtük oda, mi javasoltuk, hogy ti legyetek a mi képviselőnk, nem piros szőnyek, közjogi méltóság, de lovagló pálcám, de hiába, ha ők olyan szabályokat hoznak, ami csak a saját klientúrájuknak kedvező, akik ugye lobbiznak azért, hogy ők hozzanak olyan, meg olyan, meg olyan. Hát mennyiben, hogyan lehetne szerinted őket meg, hogy mondjam, hogy lehetne őket megszorítani, hogy ténylegesen hozzanak olyan szabályokat, ha már a mi érdekünk azt mondja, hogy ezek a kutya nem odavaló, hanem a szaporítókat meg kéne szüntetni, és tehát mit tudnánk mi tenni, emberek? Petíciók tömkelegével, vagy mi?
0: Az, hogy mit tenni, ezt nem tudom, de az, hogy mi az ok, az sejtem egyébként, hát nyilván a pénz, mert úgy van most igazából, hogy a kutyák és a gyerekek, akik a legtöbb támogatást élvezik jelenleg, és ezt használják ki szerintem a kormányok is, meg az emberek is, vagyis bizonyos szervezetek is, és valószínűleg ezért van ez, hogy ezek a tüneti kezelések vannak csak, és nem a megoldást keresik egyébként, és sajnos ez eddig is így volt, és valószínűleg most is így lesz Magyarországon kiemelten, mivel hogy akkora pénzmennyiség van benne, hogy ránézze például ennek a közösségi alapítványba, hogy hány milliárd ment ki, és hogy mikre, most is egyébként, meg az előző ciklusban is, mind a két kormány, az félelmetes egyébként, és az a baj, hogy amíg ennyi pénz van bennem az embereknek, az állatok gyakorlatilag tényleg most már hál' Istennek fontosak, és tényleg ilyen szintű pénzek mozognak benne, addig senkinek nem érdek, hogy ne legyenek ennyi kutya, csak mondjuk 1 millió az országban, és akkor nem lesz állatvédelmi, akkor mire utaljuk ki ezeket a milliókat, vagy milliárdokat.
1: Te már utána néztél, hogy valójában mennyi, körülbelül, mit mond a statisztika, hány darab, hát lehet ezt így mondani, hány kutya van élő, tehát mennyi van Magyarországon, ahogy az előbb mondta, 1 millió van annyi?
0: 3,5. Nem Magyarországon, világszinten ebbe vezetünk a lakossághoz képest.
1: Hát most egy pillanatra az jutott eszembe, hogy ha most ebben a nagyszámok törvényei alapján, ugye mindig a mennyiség, a minőség rovására megy, tudjuk,
0: ez így van.
1: Hogy ha van egy bizony, ha jól tudom, akkor támaszd alá, ha nem, akkor cáfold meg. Hogy van egy bizonyos az ebb rendészeti telepeken, nem menhelyeken, hanem a sintérten, van egy megvan határozva egy időintervallum, amíg az állatok ott vannak. Ha nem tudják gazdásítani, akkor jön az ominózus altatás. Mert ugye ezt tudjuk, hogy van.
0: Igen.
1: Ha most ezt picit kitolnák, és mondjuk nem tudom mennyi, mondjuk egy hónap, hanem kapna az állat mondjuk még egy, vagy még egy. Tehát kicsit kitolnánk azt az időt, ameddig ők ott lehetnek, hogy ne 2-3 hét, egy hónap múlva döntsenek a sorsa felett, mert lehet, akkor egy kis sanszot adunk neki, hát ha az alatt, a további idő alatt valaki jön, örökbe fogadja, és így tovább. Tehát erre vonatkozóan én azt gondolom, hogy akkor, amikor mi beszélgetünk, és tulajdonképpen most téged bántalak, meg magamat, meg a további állatvédőt, mert csak beszélünk. Ha a taxisok ki tudtak állni 1990-ben, a Margit-hidat lezárták, mert nekik nem tetszett a dolog, akkor annyi állatvédő van. Miért nem lehet megoldani? Most nyilván nem akarok gerjeszteni haragot, meg balhét sem, de mit tudom én, tényleg nagyon sokat.

0: Egy valaki valahol állítson egy social médiába egy linket, egy megfogalmazást, holnap után 12:00-kor, vagy mit tudom én, gyertek, és addig nem megyünk el onnan, hoztok sátrat, amíg ezt a nyomvatot. Tehát valamilyen utómódon meg kell, hogy tudjuk változtatni a törvényhozókat, hogy igenis ezek a dolgokat komolyabban foglalkoznak, mert ha másból nem indulunk, és lezárom megint a kis rövid monologomat, érző lelkekről beszélünk. Most ez mindegy. Én szerintem még a hangyának is van valamilyen szintű lelke. Ha nem sok, egy pici, mert nem tudom. Azt szokták mondani, hogy a legkisebb dolog, most bulgáris leszek, a bolha fiának a izéjén a pattanás. Hát annál kisebb dolog nincs a világon. Na jó, van, kocincsunk erre egyet.
1: Hétfő van, megint csak egy hétfő van.
0: Nem igaz, meg kedv van, gyerekek. És itt ül velem szemben most már csak Kovács Ati, és hol van Ati? Hol van?
2: Itt van, vagyok.
0: Jó van. Na, egy picit zenélünk, aztán jöjjenek azok az mondandók, amit a barátaid, a hallgatók írtak neked. Na jó.

0: nap minden percében veled van.
1: Gyerek vagyok délelőtt. A zene és infomániások rádiója. És nem akarja, és nem akarja abba hagyni.
2: Na, hogy azt mondja,
0: nem fogjuk abba hagyni. Nem lehet abba hagyni, pont amiközben szólt a zene, arról beszéltünk Apival, hogy ez egy bizonyos szempontból, de hát hogy fogalmazzak?
1: Ez a Freeze Nyars, a mikrofon mögött Tóth Zoli.
0: Egy bizonyos szempontból meddő a beszélgetésünk, de miközben szólt a zene, csóró gyerekek vagyunk, ismételten egy feldolgozáson esett keresztül egy nagyon jó kis kocintos dallam. Azt mondtam Attinak, miközben szólt a zene, hogy a meddő vitán túl talán annyi előnyünk van, és azért jó, ha erről minél többet, és még többet beszélünk, mert ez olyan, mint az MLM rendszer. Tehát, hogyha most mi itt beszélgetünk, hallgatnak minket 142-en, 526-an, 300-on, vagy 2-en, vagy 4-en, tök mindegy, akkor azok is elmesélik barátainak, ismerősének, hogy itt miről beszélgetünk, és egy picit beadunk egy kis bogarat a fülükbe, ha már állatvédelem, akkor legyen a fülükbe is bogár. Ők is továbbadják, ők is, akkor egyszer csak valahol ennek lesz foganatja, de ha nem beszélünk róla, ha nem csinálunk szó szerint semmit, akkor ez így, akkor nem fog működni a dolog. Ráadásul ilyen jogszabályi változások csak akkor vezethetőek be szerintem biztonságosan, hogyha az a párhuzamosan megtörténnek szó szerint a fizikai változások. Tehát több férőhelyet fognak biztosítani, ha több ellátórendszer lesz, ha több ember, aki ergo mentálisan is tudnak a kutyákkal foglalkozni. Nem csak az, hogy benn van a menhelybe, kapnak egy egyszer vagy kétszer kaját, vagy háromszor, tök mindegy. Említetted itt közben, miközben szólt a zene, hogy barátaid írtak, és itt egy ilyen svájci példát hoztak föl? Hogy itt,
3: hogy a dolog kategóriában van gyakorlatilag a kutya, vagy az állatok, és nem érzőlékként van, viszont ez már a Svájcban ez már módosítva lett, hogy érzők lényként vonatkoznak rájuk a szabályok, hogy az állatokra így alapvetően, nem csak a kutyáról. Úgyhogy hát ez lenne az egyik ilyen legfontosabb lépés talán ugye, világszinten is egyáltalán.
0: Mit gondolsz, hogyha te tennéd, te lennél mondjuk egy menhelynek a vezetője, úgy alakulna, hogy rád bíznának egy menhelyet. Mi lenne konkrétan az, amit másként csinálnál, mint bárhol másutt van?
3: Hát alapból nyilván nagyobb teret próbálnék, de ezek mind pénzkérdése, hogy egyáltalán tudni kell rajta változtatni.
0: Itt van megint a kutya elásva.
3: Igen.
0: Tehát itt visszatérő a témánkhoz, visszatérő gondolat, és vissza köszön a pénz, az anyagi hiány. És igen. Akkor említetted ezt, nem tudom, hogy említetted, hogy a X menhelynek, vagy nem tudom, alapítványnak milyen pénzeket utaltak. Igen. Akkor most visszatér megint sajnálatos módon a politika is. Tehát nem politizálunk, de muszáj leszünk beszélni róla, hogy akkor mégiscsak nekem van igazam, hogy csak össze kéne állni 8-10-100 ezer embernek, és odaállni, és azt mondani, hogy ennek a Jóska Pista, nem nevesítem képviselőt, hogy jön ki a parlamentből, így megfognak grabancát neki, ahogy már volt egy-két szaporító. Figyelj ide, öreg! Bakker, azért raktunk ide, hogy ez most bemész, baszki, pardon, és akkor ezt old meg, írd alá, csináljátok egy új törvényt, és gyakorlatilag elmenni a rendőrségre, és azt mondom neki, gyerekek, ott van a magyar közményben megjelent, akkor tessék, gyertek velünk. Ott ülnek, én nem akarom rendőröket bántani, mert vannak jó fejek, kevés. Ott ülnek bent, 40 fok meleg van, oké, nincs kedvük a kocsiba ülni. Bizonyos városokban, akár itt most a 11. kerületben is, ugye, a csövesek, stb., és a Gabiék, hagyjuk milyen Gabi, és próbálkoznak az emberi rossz dolgokkal kapcsolatban segíteni a kerületnek, ha már a polgármester nem segít nekik, és egyszerűen tény, hogy ott nincs. Hol vannak a rendőrök? Hát hol? Lehet, hogy létszám hiány, nem tudom. Megint csak a pénz, miért nincsenek többen? Na mindegy, visszatérve ezek a jogszabályokra és a férőhelyek meg a finanszírozásra, azért valamilyen úton módon csak ki kellene őket abból a helyzetből mozdítani, és hát igen, nem tudok most hirtelen megint csak hozzátenni, mert teljesen jár az agyam, mert próbálok én is valami normális dolgot, talán ez már nem tegnap óta van, de valahogy nem akar összeállni a kép, és csak mindig visszatérően arra gondolok, igen, oda kéne menni, neked hány ember tudná megmozgatni?
3: Hát az a baj, hogy Magyarországon egy borzalmas, főleg az állatvédelemben nagyon nagy a széthúzás. Ez a fő ok, mert egyébként emlékszem, hogy ilyen 20 éve, nem is tudom mikor mentünk ki, és megtelt a nyugati pályaudvar környéke, de teljesen fura, mozdulni nem lehetett. És ezt most így
0: állatvédőkkel?
3: Nem lehet. Igen.
0: Nem mondod.
3: De tényleg, és az a baj, nem tudom, hogy ki szervezte, de nagyon jól csinált, az biztos, és tényleg abszolút, még most találtam megvértem egy képet, majd átküldöm, megkeresem, megy Facebookon, amíg annak fölraktam, és brutálisan sokan voltunk, csak hát azóta még nagyobbak lettek az ellentétek a szervezetek között, sajnos, és gondolom ez lehet.
0: És te mit gondolsz, miért?
3: Hát mert most meg kb. Sok a csaló nyilván, és gondolom már kevésbé isznek egymásnak az emberek, vagy nem tudom, mi lehet, vagy politika, a politika lehet, hogy megcsinált ezt az uszítást, egyszerűen én nem tudom, hogy mi lehet, de...
0: Megint csak a politika.
3: Igen, valószínű, hogy ez lehet. Hogy egy páran ugye, akik régen voltak, akik normálisak voltak régen, és akkor elszálltak, mert föl lettek karolva, gondolom a másik oldal megutálta, ő ilyen hal a kutyáival, szóval most is bezár, azt hiszem, egy-vagy két mehely, úgy hallom.
0: Tehát hiába erőlködünk, hiába futunk a dolgok után, nagyon nehéz. Egyébként ez egy tipikus, annól valamikor, meg nem mondom neked, mikor hallottam, kettő dolog után fut az ember. A nő, meg a beöntés. Ez jó. Visszatérve egy pillanatra erre az állatorvosi dologra, mert egy picit, amióta utoljára találkoztunk, mert voltál már itt egyszer, ugye a hallgatóknak mondom, egy adásban már szerepeltél. Azóta képzeld el, hogy hallottam arról, hogy bizony az állatorvos segítkezik a sintér telepeken a hát kivégzésekben. Szerinted ez mennyire rentábilis vagy? Konkrétan nem tudom, ez egy hallomás. Tehát én sosem szoktam azokról beszélni úgy, mintha tudnék róla, mert ha nincs tudás a birtokomban, csak hallottam, olvastam, mondták, ez engem nem nagyon érdekel. De azért nem biztos, hogy, és ez gyarló módon nem fújja mi az, hogy mondják, nem fújja a haraszt a paraszt, amit nos, van-e ilyen a tudásodban, és mit gondolsz, hogy mivel lehetne még pluszba hozzátenni addig is, amíg ezek a törvények nem fognak változni? Mit javasolsz, mi legyen a folytatás? Bármi.
3: Hát az mindenképp összefogás így az állatvédő szervezetek között, és egyszerűen elindulni ebbe az irányba, mert az igazság, hogy tényleg megnézed ezeket a kiutalt pénzeket a kormány, mindenkori kormány részéről, akkor brutálisan sok. Egyszerűen szerintem ezekből már majdnem, hogy rendet lehetne rakni.
0: Hát, én nekem ez az altatási jogszabály az, ami engem nálam kívülre biztosítékolt. Már csak azért is, mert ez egy lehetőség, ami viszont a nagy problémák megoldására, ez a lehetőség csak annak mutat eredményt, akinek fel kell mutatni, hogy megoldotta a problémát.
3: Igen.
0: Tehát ő hajlamos arra, és itt van egy másik nagy bajt látok benne, hogy a pozíciókban, akik ezekről döntenek, akikre tartozik a megoldás, azok választják inkább azt, hogy tudjanak kvázi eredményt felmutatni. Hú, tegnap 246 kutyánk volt, már csak 180, de mit csináltál vele? Senki nem kérdezi meg tőle.
3: Igen.
0: Itt a legnagyobb baj.
3: Ezeket elvileg most csekkolni fogják, az volt az ígéret legalábbis még a kampányban, meg később is, hogy elkezdik fejleszteni ezeket a telepeket, de...
0: De mi teremtjük meg nekik a lehetőséget, mert hagyjuk, hogy szaporodjanak az állatok, jó esetben menhelyre visszük, vagy, de rosszabb eset az, hogy hát elássák még
3: igen.
0: Kölyöknek. És ez azért méltatlan, még akkor is, és pontosan azért, mert hogy mondtad, hogy érző lelkek. És egyébként is az én fixa ideám, mindig azt mondom, hogy ezek tudnak beszélni, csak ezt rálják a fejünket.
3: Hát igen, biológiailag nem képesek, de agyilag már állítólag
0: mi
3: igen.
0: Mi az, hogy miről beszélsz? Most bejöttél?
3: Nati beszél, ő más.
0: Gyerekek, bejött Atti bejött a Natival, leült oda a székhez, és valamit nem tudom, mondta neki, ez a ízé, ez a kis döme. Hol van most?
3: Fekszik mögöttem.
0: Jó van, jó helyen van, mert ide jön, megint nyalja a lábamat, egyre a szívét. Na jó van, hirtelen nem jutott eszembe más, megint zenélünk, és A folytatásban majd azért beszélünk arról, hogy a felelős állattartáson belül, hogy X és Y-nal rengeteget veszekedtem, vitatkoztam pontosabban, a Staffordral, meg a Pitbullokkal, ami ugye én azt mondom, hogy igenis ténylegesen rá kéne tenni a szájkosarat az utcán, olyan nincs, hogy nem. Mert az enyém nem, meg nem. Elhiszem, hogy kis tüncülüncük, de benne van a vérükben. Hogyha valami van, akkor azt nem lehet korrigálni. Pitbull, mit mond ez a név neked?
3: Hát ők egyébként, én azért nem értek ezzel egyet teljesen, mert amit mesélt, hogy azt a kutyát, aki megölt egy embert, azt egy kislány kezeli, gyakorlatilag irányítja, és volt egy bemutató is erről, egyébként van egy nagyon, hát itthon én nagyon tisztelem, szerintem ő a Cezár Milánt is hűbereli kb. Egy kőbányai állat, egy kutyakiképzőre van szó, nem tudom, kimondhatom a nevét.
0: Mondhatod.
3: Gyapi keresztapónak hívja magát, én ritkán nagyon keveset találkoztam vele, de egyszer félelmetes az ember, és azt hiszem, ezt a kutyát is ő nevelte meg, vagy tanította meg, és ő bármilyen kutyából bármit képes kihozni, és úgyhogy 100%-os a...
0: Ez is állandó vita téma, hogy létezik-e ilyen, lehetséges-e egy kutyát ad abszurdra. Tegnap voltam Fehérváron, és egy, nem tudom, mondta a típusát a kutyának, és a barátomnak a műhelyénél nem vettem észre, csak kijöttem. A fához volt kötve egy hosszú kötélen egy farkas kutya, de ránéztem, és az farkasnak ítéltem. Szájkosár volt rajta, és jött a vízóra leolvasó, és a srác az alkalmazottjái ez a kutya, kirohant, megfogta a kutyát, és bevitte, bezárt a valami, és mondom, te figyelj, tehát meg volt kötve, a vízóra leolvasó nem ment oda, mert látta, hogy szájkosár van rajta, de miért vitted be? Azt mondja, lehet, hogy ráugrik, de mondom, várjál, nem lehet ezt a kutyát? És akkor mondta, hogy ez egy félig farkas, tehát farkasot, apa vagy anya, nem tudom, de látható is volt rajta, és mondom, de hát akkor miért nem? És akkor megmagyarázta, hogy ezzel nem lehet változtatni, olyan a fajtája.
3: Hát igen, de ő nem is kutya egyébként, vagy kikötni nem szabad, azt nem tudom, hogy tudta el srác, hogy...
0: Na, erre kaptam fel a cukrot, ezért összevesztem vele majdnem. Nem, de csak azért nem, szó szerint nem küldtem el mindenhova, mert a barátom műhelyében, mint alkalmazott dolgozik, és nem akartam ott feszültséget. Aztán utána külön még a barátomat is leküldtem a francba, mondom, miért engeded ezt meg? Azt mondom, jó, hát a srác jó dolgozik, de a kutyával nem tud mit kezdeni, vagy a farkas, más sem tudom. Elképesztő volt nekem, elképesztő.
3: Mondjuk ők nem kutyák, hanem pont az, hogy a csehszlovák farkas,
0: azaz,
3: kutya, általában aki itt hol, meg van még egyfajta egyébként, hát ott nyilván az a baj, a farkas genetikát is azért elég rendesen öröklésők, azért szökősebbek, meg nem taníthatok abszolút. Hát,
0: ránéztem, és a színe, a faj, minden, tehát hát, mint egy farkas láttam.
3: Igen, hát tőle jobban tartanék, úgymond, mint egy bármilyen pitbulltól, szóval 100%, mert tényleg a pitbullokat Dajka kutyának is használták Amerikában, el tudod képzelni, szóval a csecsemők.
0: Hát nézd, én az a helyzet, hogy most voltam, azt hiszem pont ma egy hete a Puskás Arénába, 70 ezer ember szulkolt a pitbullnak. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. A better yet. Ez a rohadt kutya. Gyerekek, én ilyet nem láttam. 70 ezer ember fekete nadrágban, fehér trikóban, mint hogy egy ballagásra lettek volna csajok, és a fejükön egy úszógumi, amivel jelezték, hogy ők is kopaszok. Hidd el, vagy legalább, hát a 70-ből legalább 50 ezer ember, fiatal, csajok, pasik, sminkceruzával, bajusz festetek maguknak, napszemüveg, kopasz izé, és így 70 ezer ember, én még sok koncerten voltam, de ilyen őrjöngés erre a nyomba pitbullra, hát igen, állat szeretők voltak, 70 ezeren. Na jó van, drágáim, ez Pitbull!

0: ami mások csak beszélnek.
1: Addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
2: A musical tribute to a legend of our lifetime.
3: The best music channel.
4: Here we go.
5: Ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli.
6: A mikrofon mögött Tóth Zoli, velem szembe pedig valahol az asztal alatt fetreng Nati, és mellette a gazdája Ati. Kovács Ati a vendégem a mai napon, immáron másodjára, és én tartok tőle, hogy a téma sajnos szinte kifogyhatatlan. Pontosabban véget nem érő történet. Ez egy never ending story, hogy de szépen mondtam. Egy véget nem érő történet, független attól, hogy jönnek rendelkezések, jönnek feladatok, és miközben szólt a zene, eszembe jutott, hogy itt nem csak az a probléma, hogy felelős állattartás, hanem a körülmények, hogy tudjuk megteremteni, és itt most vonatkoztassunk el a menhelyektől, a szaporítóktól, de ismervén az egészségügy, mint olyan a helyzetét, gondolom, akkor az állatorvosi tevékenységre függetlenül azt hiszem, nagyon jó biznisz, nagyon jó pénzeket lehet kaszálni, de vannak kieső területek, ahonnan nehéz megközelíteni állatorvos. Tehát mondjuk itt gondolok a tanyavilágra, és kevés az állatorvos, hogy egyáltalán az sem egy elintézendő dolog. Lásd, akkor az ivartalanítást most én ezt ingyenessé tenném. Valahogy. Nyilván az állatorvosnak ez, neked ebben mi a véleményed?
7: Igen, bocsánat, hogy kihagytak, csak visszamenek, hogy ő az én gazdám, itt fordítva van, mert itt...
6: Ja, hogy
7: te, itt igazából ő a főnök.
6: Bocsánat. Jó, azért erről beszélhetnénk, mert amikor Ati megérkezett ide a stúdióba, ugye telefonon megkérdezte, hogy behozhatja, hát tehát nálunk a Strada Rádióban lovat is be lehet hozni, bárki bármit hozhat. A körülményeket megteremtjük, ha mondja, hogy hoz valaki lovat, akkor hozunk szénát, nem gond, mi ezeket meg tudjuk oldani. De úgy jött be, hogy Ati jött előre, ő húzta az Atit maga után, akinek a kezébe itt van a fekhely, meg minden, tehát te teljes felkészültséggel érkeztél. Tulajdonképpen már csak azt nem tudom, hogy hol van nem is tudom. Tehát neki a kutyának van kaja, te kérdeztem, te eszel, iszol, nem. Nem, de a kutyának van mindene. Hát erről beszéltünk. Na, visszatérve az állatorvosi dolgokra és arra, hogy az ivartalanítás, te szerinted érdemes volna valahogy megoldani? Persze, hogy érdemes volna, hülye kérdést teszek fel.
7: Hát a legfontosabb dolog szerintem szinte...
6: Az ivartalanítás.
7: Igen, és egyébként rengeteg pályázat van rá, most is egyébként pont az a nagy fő uniós alapítvány erre is elszeparált egy bizonyos összeget. Nyilván mindig kevés, de egyébként így annyira nem lenne rossz, hogyha ez tényleg be lenne tartva. És hogyha fölmész a Facebook, vagy bármelyik ilyen internetes portálra, akkor azért ott dobják föl. Most például Kőbányán van egy ilyen nagy ivartanítási program az egyik rendelőnek, hogy gondolom ezek is ilyen államilag támogatott dolgok, és többfele vannak. Mindenki rá tud keresni, és biztos, hogy a környezetében találó lehet, hogyha nem is pont így, van valahol ingyenes, de az a ritkábbik, de ilyen potom összeg.
6: Jó, de hát bizonyos, itt az előbb azt mondtam, hogy a tanyavilágban, és hát bizonyos családoknak ez nem megengedhető költség.
7: Igen.
6: És ezzel, ahogy azért te is mondod, meg én is látom a social media, meg Facebook, meg stb. Ez elég rendesen tele van vele, amikor azt mondja, hogy jaj, mit csináljak, tehát nincs rá pénzem. Meg lehet őket is érteni, csak akkor kérdés az, hogy akkor miért tart egyáltalán valamit.
7: Hát igen, az visszavezetve az abadóra.
6: De akkor még lehet egy normális ember, csak neki másként gondolkodik. Tehát igen. Borzasztó necces ez a mi beszélgetésünk is, mert elítélünk embereket, miközben nekik lehet, hogy az a normális. Mert úgy nőttek fel, ezt látta a szülőktől, a szomszédtól, így szocializálódott.
7: Hát igen, de mi is, ha megnézed, most én nem akarom bántani, hogy ugye a nagyszüleim, de ott is a kutya az más kategóriát képviselt, mint most, és És ki, mit, te is ki tudtad nőni, meg én is ezt az egészet, szóval azért fejlődni kell az embernek. Meg...
6: Na jó, de hát te, jó, de mi hülyék vagyunk. Tehát az, amit te is csinálsz, jó, én már nem. És ezzel lehet, hogy sokan meg fognak kövezni, meg fog változni a véleményük rólam. Én már nem akarok örökbefogadni, sem. Független, ez, ja, és nem is járok menhelyre, mert tudom, oda mennék, biztos, hogy elvinnék egyet. Tehát én egy picit elvonatkoztatok ettől, ennek megvannak a magánéleti magyarázatai, és nincs lelkismert húdalásom, tettem rengeteget azért ebben a műfajban le az asztalra, hogy nekem senki nem vethet a szememre semmit. Utaztam több száz, több ezer kilométert ezért, azért, amazért. És ami itt van a kardinális gond, még amiről szintén egy zene alatt beszéltünk, hogy mekkora, mennyi idős korig, ez hülyén hangzik, mert senki nem tudja, mikor halunk meg. Tehát és ahogy elnézem, az utóbbi időben 40-es, 50-es barátaim ismerősök hullanak, mint a legyek. De meddig lehet nevezni felelős állattartónak azt, hogy valaki meddig, hány éves koráig fogadhat örökbe, szerinted?
7: Egyébként pont ez az, hogy megint így beletenyerelt, nyilván rutin meg az évek, mert pont ez a baj, hogy aki, te mondtad, hogy nem akarsz kutyát tartani, akkor pont nálad nyilván egy állam lenne a kutyának, és pont ez a baj, hogy pont aki azt gondolja meg mindig, aki felelős állattartó, mert ki más gondolná ezt át? Érted? És ez pont ez az a 22-es csapda, hogy aki nem felelős, az nem gondolkodik. Bemegy, elhozza, megveszi, és pont az nem tart, akinek kéne egyébként. És ez nem te vagy az első, aki ezt mondja, hogy hú, hát nem akarok, ne, mert nem tudnék így.
6: Egyébként adás után megbeszélhetjük, én örökbe fogod egyet, de ha bármi van velem, megy hozzád, tehát akkor egyet ör valamire, hogy lovat fogok örökbe fogadni, csak nehogy örüljél, vagy szamarat, érted?
7: Igen, hát igen, mert te átgondolod, csak azt az emberek többsége nem teszi meg sajnos, hogy nem mérlegeli ezt, hogy anyagilag, pénz, időben, hogy egy kutyát azért el kell látni, és pont ezért mondom, vannak ezek a dolgok, amik tök jót mennének, mint az evadó is, hogy azért mérje már föl. Egyébként, amit mondtad ezt a kort, hát én ezzel pont volt egy ilyen esetem, hogy egy kutyát, volt egy idősebb bácsi, akinek meghalt a pont pitbullja egyébként, megmérgezték sajnos, mert hogy pitbull, akkor be kell dobni neki a mérget Kispesten, és én egyből egyébként tudtam, hogy ő nagyon szereti az állatokat, meg hatalmas kertje van, sajnos hétlet azért nem tudja, mert nem az a korosztály, de én megtettem néha helyette, meg közel volt, meg tök jó kajákat kapott minden, meg fűtött ilyen, volt egy garázs, ahol kutyahajtot csinált neki, és ahogy meghalt az a kutya, én pofátlan ugye ráugrottam egybe, hogy pont van egy kutya, akit meg tudnék menteni egy borzalmas körülmények között, csak az öreg ebbe is látszik, hogy felelős állattartó, nem, hát Attila, én már idős vagyok, meg minden, én már nem merek be van a kutyát, maximum, hogyha a kutya már öreg. Hát a kutya az a baj, úgy nézett ki, mintha nagyon öreg lenne, és kiderült, hogy nem, és én elhoztam tőle, és meghalt az öreg, és mondjuk megörökölték a lányai. De hát én megígértem neki, hogy mindenképp azért végigkísérem az életét a kutyának. Egy brutál cuki kis keverék, Rexinek hívják. Itt van egyébként Pest Imrén, és a lányaik így befogadták, és azért én rendszeresen látogatom, meg sajnos sétáltatni már nincs kapacitásuk, de amúgy egy hatalmas nagy helyen van, meg jó kajákat kap, stb. Meg ellátást, de azért így ránézek mindig, amennyire tőlem telhető, hát, de...
6: Csak szólok, hogy üres a hűtőm esetleg, ha rám is rám néznél, meg egy kicsit tenni bele valamit, nem. Egyébként az érdekes, hogy megint és megint csak megint a pénzről van szó, hogy tehát önmagában az nem egy normális dolog, illetve ezen a furcsa. Most magunkat fogom megcáfolni, magunk ellen fog beszélni. Mert most de nem hiszem, hogy elegendő előírni egy jogszabályban, hogy mit kell a állattartónak tenni. De ahhoz eszközök kellenek. Tehát hiába írom elő neki, és ugye itt volt ez a... emlékszem is, hát mind a mai napig van, hogy kötélen, milyen hosszú kötél lehet nekem, és stb. Hogy tiltott. De ha az ő körülményei, aki egyébként szereti az állatot, imádja, megkap mindent, de kötélen akarja tartani. Megint egy kardinális kérdés, hogy ez vele szemben jogos-e, ha megbüntetjük, vagy sem?
7: Hát a kutya oldalát nézik, akkor nem, mert a kutyának a végeredmény az lesz, hogy rosszul van tartva a kutya.
6: Na és amelyik, bocsánat, állj, akkor most én a kutyák, illetve a gazdák védelmébe állok. Mert ez a dolgom, mindig a másik oldalt kell védenem. Oké, a kutyák védelmében van. És azok a állattartók, akik egy panel 35 négyzetméterben négy pincsi kutyát tartanak, és az életben csak egyszer viszik le, vagy kétszer esetleg, akkor az mennyiben jobban korlátozott, vagy mennyiben jobban támogatott az ő életformájukhoz, életterük nem nagy, akkor most mi van azokkal?
7: Pont ezeket a kérdéseket nyomják, abszolút jól csinálod, mert pont azokat az érveket hozott fel, amiket ők szoktak, akik általában egyébként nem annyira kutyások, úgymond.
6: De mégis tartanak, és ezek vannak többségben.
7: Igen, de egyébként a kutya az hol érzi magát a legjobban? Az ember mellett. Egy társas lény, falka állat, most már vigyeljünk a falkát olyan szinten az ember mellett, hogy egyébként, hogy és falka állatok, de már nem feltétlenül a saját fajtája lesz a saját falka, megnézzük a Natit, és idehozná 20 kutyát, és így elmegy mellettük.
6: Ebből is látszik, hogy
7: embernek hiszik.
6: Ebből is látszik, hogy rossz állattartó vagy, mert egy csomó ideig én mellett tekült a kutya, és nem mellett.
7: Hogy te lennél jobb állattartó.
6: Van egy kék túl a fák alatt állatvédő műsor, velem szemben Kovács Ati, mellette Nati, itt pedig lenne kis tehén.

0: hirtelen felindulásból ránéztem a gépre, és hú, bakker, lejár a zene. De hála Istenem, volt beállítva egy másik.
1: Azt kérdezte tőlem egy kislány, hogy hány éves vagyok.
0: Hát, hogy hány éves, melyik állat, milyen kutya, melyik macska, azt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy itt szembe velem ül Kovács Ati, és mellette Nati, aki most ezek szerint, mint kiderült itt a zene közben, kérdeztem, hogy alszik a kutya. Nem-e kéne kivinni egy kicsit, de nem, jobb, ha alszik, jobb a békes.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last
5: night? I don't know. Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
6: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
7: Valamint kívánom, nem is tudom, hogy egyáltalán minden ilyen zene után elmondom, hogy velem szemben Kovács Ati, mellette alvó állapotban, ez egyik legjobb állapot, mert amúgy egyébként annak ellenére, hogy egy kicsit lapos, egy kicsit dundi, egy kicsit rövid, de kis rohadék, mint mindegyik. És ha tényleg ezek begőzölnek, nekem nem volt ilyen ez sűrű közöm, de mit csinál? Rádugrik, izért? Meg tud sértődni minden?
8: Hát ő azt csinálja, hogy elmegy a fal fele, vagy az ajtó fele, ami van, és háttal beül nekem, és nem mozdul. De tényleg, óránként képes úgy ülni. Például nem kap kaját, vagy valamit tőlem, amikor eszek.
7: Tudod, mi az érdekes? Hogy ez jellemző lett a kutyákra, mert amit meséltem az én dalmatáról, az mindig megérezte. Tehát meg volt tanítva arra, hogy szobában nem mehetett be. És amikor az exemmel összejöttem, és oda költözött hozzám, aki hát még nálad is állatabb volt, és elmentem otthon, és azért lebuktak, mert mondtam csajomnak, akkor még csak csajom volt, nem mehet be, szóval nem. Tehát az én állam, a kocsiba is meg volt a helyet, nem ugrált, nem szőrözök össze, mert dalmat a fejér, rövid szőrű rosszabb, mint a hosszú. És mentem haza, és egy ilyen, fotelon volt egy ilyen védőhúzat, barna színű volt, sötét, a dalmat a fehér. És megyek haza, az egy dolog, hogy tiszta fehér szőr volt, de éreztem, de oda raktam gyorsan a kezemet, és meleg volt. És ránéztem a csajomra, tudod, és az így, nem mondom, benn voltak, hogy nem volt benn. Rászoltam a kutyára, vagy ahogyan mentem ki, akkor oda ment az ajtóhoz, ugyanúgy háttal ült az ajtónak, aztán így lassan visszafordult felém, és így, tudod, az tipikus fölfel az égnek néznek, hogy én hülye vagy nem jártam ott. Hát gondolom a tiéd is ugyanilyen dolog. És mi az, ami jellemző rá még a fajtájára?
8: Hát ők abszolút olyan bohócok. Hát ő is láttad, hogy bukfencezik, pereg minden, amikor jól érzi magát, meg tényleg be tud pörögni hiába. Egyébként már öreg is, meg minden baja volt.
7: Há, és tényleg mennyi idős?
8: 9 éves. Az náluk elvileg már sok, azt mondják.
7: Azt honnan tudod, hogy 9, mert ugye hozzád
8: kerül. Hát így tippel
7: ja, igen, az orvosok, igen.
8: Több orvosna voltam, igen, meg...
7: És ugyanazt mondták.
8: Hát így nagyjából mindegyik erette. Hát én így elkönnyeltem 9-nek, de egyébként ahhoz képest meg
7: agyilag zakkant.
8: Ja, hát
7: 5 évesnek.
8: Hát abszolút. De egyébként hál' Istennek fizikailag egy izomzatra is olyan, hogy azért pörög meg fut, amikor boltkodik.
7: Csak ugye a vége fele, bár még van időnk, egy 25 percünk, de csak egy pár mondatban ecseteld, számszakilag felejtsd el. Tehát majd mondasz, hogy egy X... gyógyszer 2500 volt. Mi tudjuk, hogy egy nullával több. Tehát, hogy azt most nem mond ki, mert nem akarom, meg egyébként, de hogy globálisan mennyit költöttél, miket kellett költeni, milyen beavatkozásokon esett keresztül, csak azért, hogy azoknak, akik picit felelős állattartásról akarnak beszélni, vagy akarnak örökbe fogadni, csak azért, hogy lássák, hallják, hogy mennyibe kerül.
8: Igen. Hát nála a francia buldog halmozottan hátrányos helyzetű ez a
7: miattad
8: dolog.
7: Miattad, mert szar a gazdák.
8: Hát az orrukból az anatomia, hogy össze van nyomodva az elkapcsuk, ezért nekik nem csak a légzés, hanem még ezer más problémájuk is van. Plusz nekik is van, mert a gerincbetegség, minden. Egyébként az a durva, hogy most már a keverékeknél is, pont ennél Rexinél, a mentett kutyámnál is van, hogy minden előjött, pedig egyébként abszolút egy ilyen játszótéri keverék. Előtte meg egy német juhászom volt, aki szintén mentett persze, hát neki is gerinc, náluk a diszplázia az alap, meg a gerincbetegség, őt ez miatt el kell tartatni, és ugye egymásba adódnak a dolgok, hogy a gerinc miatt kezelték, meg szteroid, meg egy csomó mindent kapott, és előbb-utóbb már epilepsziás rohama is lettek, szóval az a baj, hogy egy betegség nem korlátozódik, ugye, mint az embernél, hanem elkezd vagy a gyógyszerek mellékhatása miatt, vagy azért, mert hogy például a gerincénél blokk van, valami senki nem tudja ezt megmondani, és ebből kifolyólag ugye már epilepsziás rohama is voltak egyébként, úgyhogy nála ez kell, hát nála így meg az előző kutyámnál végtelenségig tudnám sorolni ezeket, hogy milyen gyógyszerekkel keletkezni. A Natáliánál igazából a szem, az alap, azzal kezdték, hogy megpróbálták meg, az egyik szem az abszolút menthetetlen volt, láttad, hogy teljesen vak, a jobb szem pedig 40%-os, ezt megpróbálják így megállítani ezt a dolgot, ez is ilyen francia bulldog dolog. Azon kívül megcsináltattam ezt, szerintem egyébként az összes bull típusú kutyának, amelyik röfög, meg kéne ahhoz, hogy ne legyen, ne úgy, hogy úgy tartsuk a kutyát, hogy konkrétan tudjon normálisan lélegezni. Van ez a Baos műtét, ami igazából a légcsövéből lecsípnek egy darabot, és az órát, amelyiknek szükséges, így plasztikázzák, és egyébként most már az nem egy ilyen baromi drága dolog, van egy-két bulldog specialista, vagy pedig aki fajtával foglalkozik, vagy egyetlen érte ez a műtéthez, és pikpak megcsinálja egyébként, úgyhogy abszolút az utókezelés se annyira brutál, igazából nekik a fájdalom küszöbük szerencsére.
7: Az a kérdés, hogy kinek mi a brutál.
8: Tehát, hát igen.
7: Te amikor X és Y mondjuk egy 200.000 forintos 250-es havi költségeket tud magának globálisan keres 4 kilót, akkor abban nem férnek bele ilyen 10.000-es gyógyszerek meg műtétek.
8: Hát igen, ezért nem mondom, hogy nem kötelező kutyát igen tartani, mert nem kéne, de nyilván, hogyha megvan, akkor meg kell tenni mindent. És egyébként vannak olyan orvosok, például én is, ahol járok, egy ilyen bulldog specialista, felajánlotta, hogy részletre ezt kifizethetem, hogyha gáz van.
7: Na, akkor most kivételesen nevesítsük a dolgot. Hát, ez a dolog mennyibe került?
8: Hát ez a dolog maga, csak ez 290 volt, csak neki ugye volt előtte is bonyodalom, amit miatt helyre kellett hozni antibiotikumosat.
7: Csak ne, hogy szépen, hogy mindenki hallja. 290.000 forintba került azért, hogy rendesen kapja levegőt.
8: Igen, és ez neki csak a torka volt, de viszont cserében meg egy csomó más helyre kellett hozni ahhoz, hogy a műtétet meg lehessen csinálni, mert többi bulldognál nincsen, csak ő tényleg teljesen el volt hanyagolva.
7: Az igen.
8: Igen, hát sajnos az ilyen. De most már nem röfög, hát láttad volna egy pár hónappal ezelőtt, abszolút röfögött mégis. Az vicces, meg tök cuki.
7: Ja, csak neki nem
8: igen
7: jó.
8: Jön egy 30 fokos meleg, akkor meg végképp. Már az már szenvedés, az már átkínzás kategória náluk. És nem csak a francia bulldognál, az összesen nyomott fejűnél ez érvényes sajnos. Úgyhogy én azt javaslom, hogy azért ezzel aki tud, fusson egy kört, és próbáljon meg az irányítani a szenvedésén. Nyilván az a legjobb, hogy nem tenyésztenék őket, mert ők meg se tudnak születni maguktól, úgy vágják ki, mert nagy a fejük. Abszolút nem természetes az egész.
7: Na várj, ezt én nem hallottam, tényleg így van.
8: Igen.
7: Esküszöm, sose hallottam ezt.
8: A legtöbbet igen, sajnos most már.
7: Jó, de hát azért normális körülmények között csak meg tudja szülni.
8: Nem nagyon, most már nem, azt mondják.
7: Hát a túlszaporítás miatt, vagy
8: miért? Nem, ők egyre van cukibb formát, de megnézed, de ők abszolút úgy néznek, mint egy csecsemő, meg úgyis viselkednek, az a vicce is átvették. És ennek a feltétele, hogy nagy fejük van, meg vagy a bulldog mi voltából is, és igen, ez miatt igen így beragadnak. Sajnos.
7: Ez a tipikus helyzet megint csak, és ma már nem is tudom hanyadszor ismétlem önmagamat, hogy akkor bizonyos helyzetekben hiába hoznánk, vagy hoznának, most megint magam ellen fogok beszélni, mert amiről eddig dumáltunk, azt most megcáfolom. Most megint hoznának újabb és újabb rendeleteket, nem lenne semmi haszna, mert még az eddigig se tudják betartatni. Tehát azokra sincsenek meg az eszközök, a feltételek, és megint csak az anyagi háttér. Azért ez nagyon nem egyszerű helyzet. Volt egy haverom, aki furcsa, hiszed, nem hiszed, de tette tényleg. Tehát ez most nem egy átkötés lesz a sztori és a zene között, de Alice-nak hívta. Alice csoda országa. De most az, ami hirtelen az előbb eszembe jutott a srác, meg neki is ilyen francia bulldogja volt, és akkor most jön a profizmus. Gyorsan sikerült a végére egy átkötéssel, eljutunk oda, hogy mi is az az Alice, vagy Alice. A dal címe régi is, na már beszélni sem tudok, régen is az volt, most is ugyanaz. Ha eddig nem ismerted volna fel, akkor mondom hozzá a dal címét, akkor talán menni fog, de mindjárt meghalod a ritmust, a dallamot, és nyugodtan dúdolhatod magadba a testben, nem, de lélekben, mozdulj meg, mert ez is egy komoly feladat.

0: mikrofonnál most Tóth Zoli.
1: Valamint Zati és Nati, hála Istennek még Nati alszik. Arról beszéltünk az adás elején, Ati mondta, hogy hát majd fél időben azért kimegy a kutyával, hát azóta is gyerekekhez alszik, úgyhogy elég rendesen el van magával, de ezek szerint jól érzi magát, jó biztonságban. Egyébként hiszem azt, hogy az állatoknak a jó alváshoz valamilyen fajta biztonságot kell, biztos, hogy érzik. Ha nem érzik magukat jól, akkor lehet, hogy azért nyűgösek, nem?
2: Igen, hát az biztos.
1: Na, hol tartottunk? Mert most el is eresztettem a fonalat. Hol tartottunk?
2: De
1: szígyan, az előbb akartál valamit mondani.
2: Ja, igen, csak egy ilyen, hogy például vissza, milyen jogszabálya lehetne például egyébként javítani, és így eszembe jutott közben, hogy van egy ország, az cikki, hogy most így nem ugrik be, hogy hol, de azt hiszem talán Svédországban, hogy ott van egy olyan törvény, hogy nem is lehet vásárolni kutyát, amíg a menhelyek nincsenek kiürítve. És ez azért drasztikusan lecsökkentette a számot, és az egész állattartási kultúrát úgymond így helyre rakta, nem tartanak hülyék kutyát, mert nyilván aki menjére hoz, aki általában azért meggondoltabb, megfelelősebb, meg állatvédőbb, úgymond. És ez így működik azért, hogy ez csak az a baj, hogy ennek nyilván azért lenne egy kis visszhangja a tenyésztők felől, hogy nem tetszene egy pár embernek. De valamit valamiért.
1: De már erről ma már beszéltünk, csak akkor nem sarkítottam ki a gondolatot, hogy azért az állattartás, az állat felelős állattartás, vagy egyáltalán az állatvédelem helyzete nem túl egyszerű, mert óriási különbség van a nagyváros, vagy a kis települések között. Tehát, hogy valójában nekik kellene igazándiból segíteni, mert a nagyvárosban lévők bármit megtehetnek, 15-22 méteren belül találnak bármit, rendőrösöt, állatvédőket, stb. Mint ahogyan vannak tényleg megbolondultak, rajtad kívül még durvábbak, tényleg, akik 0-24-ben mennek. Nem tudom, egy említettem, mert múltkori adásban van a, és ezt a hallgatóknak is mondom, és toljunk neki egy nagy lájkot, legyen még nagyobb ismertsége. Fölmentek a Facebookra, és beírjátok, hogy suttogó egy lány, aki madarakat ment, de képes elmenni 18-20-30-50 kilométert, mert valahogy veréb leesett. És amikor egyébként majd fog jönni az adásunkban, még nem tudom, hogy mikor tudnék, képtelensége egyeset, 800 madár van nála. Erre egy picit már mondtam neki, hogy nézd, állatvédőként nem vagyok arról meggyőződve, hogy az jó. És nem engedi el őket, illetve van, akit nyilván elenged, de vannak olyan, akiket azért nem enged el, mert ő úgy gondolja, és az állatorvos miatt, az nem biztos, hogy már újra tud vadonban élni, és így tovább. De képe, és akkor kérdeztem, hogy mikor jössz, gyere, hát segítünk, támogatunk adás közben, hogy téged is támogatunk. Tehát hogy ez egy, én gondolom, hogy pro-kontra nekünk jó érzés az, hogy vannak emberek, neki meg jó, mert picit tudunk segíteni, hogy tovább tud lépni, nem csak anyagi, hanem egyébként. És mondta, nem, mert most szoptatok. Mondta, mi van? Volt neki 5 darab, és az idő, be van osztva, hogy mikor. A férje másik, folyamatosan reptető nyavalják. Mondom, hallom, hogy zörgés van. Igen, megint egy új reptetőt hegeszt a férjem. Mondom, és mennyi van? Elképesztő, egy nagyon kedves barátomnak lánya tartott papagájt, ott volt probléma, és hát most a legutóbb, pont egy héttel ezelőtt a barátom elvitte hozzá a papagájt, mindegy, nem, különböző okok miatt nem maradhatott a gyerekeknél ott. Reptető bejött, mint a 50 valány ezer forintért vett egy nagy vas, nem tudom mit. Azt is odaadta neki nyilván, mert hát most ő mit kezdjen vele. És hát én nagyon bízom abban, hogy lassan előbb-utóbb ő is eljön vendégként, aztán gyere el te is, mert rendkívül érdekes, nagyon-nagyon szeretetreméltó, és de addig is rákereshetsz te is, meg a hallgatók is suttogó a Facebookon, egy bűvályos, úgyhogy nem most először, sajnos férnél van, de hát hogyha hallgat minket, akkor bocsánat, a férjettől kérek elnézést. Jó, tehát minden vonatkozásban egy tündér bűvály. Mondd, milyen olyan dolgot tudsz javasolni így a mai napon, mert hogy mindjárt lejár a 2 óránk, alig beszélgettünk bármiről, és nyugodtan, én azt hiszem, hogy megint én sokkal többet pofáztam, mint kellett volna, úgyhogy ha legközelebb jössz, akkor előre megbeszéljük a témakört, felkészülsz, én meg csak Igen, mi a következő, hogy mondták, mondjam. Na, mert azt, hogy most az emberekre rábeszéljük, még reformot kellene újat bevezetni, újabb dolgokat, összesítésben én nem tudok, megint csak, mint a múltkori adás, és úgy zártuk majdnem, hogy nincs jó megoldás.
2: Hát csak a szigorítás létezik, az, hogy tényleg minél kevesebben akarjanak elérni azt így föntről, hogy minél kevesebben akarjanak állatot tartani. Egyszerűen csak ezt tudom elképzelni, semmi mást.
1: Nem gondoltam még arra, vissza a feladóhoz, ahogy ez egész elindult. Amikor XY összefogott, szólt a Jóskának, a Pistának, a Gabinak, a Lacinak, és akkor elmentetek, elmentünk, és akkor bekopogtattunk 18-an, vagy 7-en, vagy 20-an, vagy mindegy, és akkor megregulázni azt a nyomvattat.
2: Igen, csak ezek is persze, nyilván, hogyha eljutott arra szintre ez az egész, hogy szükséges, akkor ez nyilván kell, de el kéne érni, hogy ez ne legyen már. Szóval tudom, hogy marra néz, de egyszerűen kéne tényleg egy ilyen drasztikus, mint amit mondtam például, hogy ne legyen, hogy ne lehessen kutyát venni, vagy macskát, vagy semmi állatot egyébként, amíg tele vannak a menhelyek, és akkor utána felépíteni újra az országot így.
1: Tudom, mit ott eszemben? Vannak ilyen állatkiállítások, ahol lehet vásárolni kutyát, macskát. Ezt az, tehát ott bent, a területen belül kvázi úgymond legális, hát nem szaporítóknak hívják, hanem tenyésztőknek. És közben kint az utcán kívül ott van 10-12 csomagtartót kinyitva, és ott is vannak. Na, azokat miért nem büntetik meg?
2: Hát elvileg büntetik, sőt magát a szaporítást is büntetik, csak hát, ugye marra néz elkapni őket.
1: Na de azt mondom, hogy ott tevékenykednek, és az állatvédő, az állat szerető ember...
2: Csak hát, ugye marra néz elkapni őket.
1: Na de azt mondom, hogy ott tevékenykednek, és az állatvédő, az állat szerető emberek bemennek, igen, mert fajtisztát akarnak, meg

0: De hát a legfőbb probléma az, hogy az emberek megveszik. Én mindenkit, mindenkit arra ösztönöznék, hogy ha tényleg akar állatot, akkor eleve menjen egy menhelyre, mert ez nagyon sok embernek a fejében élnek ezek a tévhitek, hogy a kutya utána már, vagy akármely idősebb, mondom, nekem agresszív volt a 6 éves kutyám, és egy cica lett belőle, de egyébként tele van fiatal kutyával, és vannak fajtamentők, hogyha ragaszkodik valami mindenképp egy fajtához, de ha abszolút nem akar menhelyre, akkor inkább tényleg menjen egy tenyésztőhöz, és tudom, hogy több százezer forint lesz, viszont hogyha meg nem tenyésztőtől vesz, én nem egy szaporított, ami mondjuk százezres nagyság alatt
1: benne
0: van.
1: Benne van pakliba, hogy beteg vagy bármilyen.
0: Nem, benne van, szinte 100%, hogy ugyanazt az összeget többszörösen rá fogja költeni élete végéig a kutyának. Úgyhogy mindenképp innen fognám meg az egészet, hogy de egyébként vásárolni, meg tárgyiasítani egy állatot én vegánként abszolút ellenzem, meg egyébként szerintem nem is kéne, nem csak vegánként, hanem egy normál emberi érzés szerint most egy kutyát árulni, mint egy darab kenyeret, vagy nem tudom bármit.
1: Tényleg, Attit mennyi adod nekem?
0: Most, hát nincs az a pénz. Bár nálad jó dolga lenne egyébként, azt tudom, de hozok másikat.
1: Nem biztos, neked. Hát azt gondolom, hogy a vége fele egy két szó, de jó, hogy dadogok, mi van velem. Egyébként marra egyszerű, neked nem gondolom is, írtak nekem a hallgatók közül egy, hogy nem szoktál ilyen csendes kis halk lenni. Hát hajnal fél ötig nyomtam valami az interneten, illetve a számítógépet kellett javítani, te pedig voltál olyan kedves, hogy fél nyolckor fölébresztettél, úgyhogy most nem annyira vagyok topon, de azért két szót tudok a végére oda tenni, társadalmi összefogás. Azt gondolom, hogy ez az, ami nagyon-nagyon hiányzik, mert ha az meg lenne, akkor minden más dolog talán működne. Én a részemről ennek a mai adásnak ezt a két szót tenném a végére, mint végszó, társadalmi összefogás, és hát mert csak egy zenénk van, én ezzel párhuzamosan mindjárt el fogok búcsúzni. Te mit tudsz mondani a hallgatóknak úgy, hogy hát bízom benne, hogy akkor majd még azért ez kifogyhatatlan, fogunk még biztos találkozni, mikor azt nem tudjuk. Nézzétek a Strada Rádió Facebook oldalát, és aztán, amikor azt látjátok, hogy a Crazy Hours van, Kovács, Ati és Nati, innentől már csak Ati és Nati lesz, hogy mikor lesz a vendégem, és akkor újra tudtok veletek, ti tudtok velük találkozni, tudtok nekik kérdéseket feltenni, mert szerintem Nati is érti, amit mi mondunk, csak mondom, leszarja a fejünket. Na, búcsúzol, mondjál hallgatóknak valamit, köszönjünk el, és hát mára ennyi volt.
0: Azt mondom, hogy figyeljünk jobban a környezetünkre, hogyha valaki ott tapasztal eleve, hogy az nem megfelelő állattartás akár, akkor egyszerűen próbálj meg lépni valamit jelenteni, szólni neki, bármit, amit múltkor is beszéltünk, hogy van egy vonal, hogy mi az, ami rendőrség, ami bűncselekmény, mi az, ami még jegyző, vagy akár csak beszélni, vagy több. Volt egy ismerősöm például egyébként, aki mondta, hogy szólt nekem, hogy egy kutya például tök láncol, mit csinálja minden. Úgy mondtam, elmagyaráztam neki a jogszabályt, hogy jegyzőnek kell, hogy lehet ezt így megoldani. És ők azt csinálták, képzeld el, azt hiszem Veresegyházán, vagy nem is tudom, hogy hol laknak, nem, valami másik, de ott a közelbe. És képzeld, hogy ez a lány volt szomszédom, ez összeszervezte a szomszédokat, és átmentek, vagy 20-30-an, és tök normális hangnemben elmondták, hogy te ember, hát
1: na ez miért van neked kutya?
0: Igen, pontosan ezről jutott eszembe, amit mondtál, és kézzel, hogy működött.
1: Ja, burkoltam, mondtuk.
0: Igen, és ciki volt neki, hogy az összes szomszéd ott lakik 50 éve, vagy nem tudom mennyi, és tök ciki volt neki, hogy ez így van, és mondták, hogy jó, hát még mi rá fogunk figyelni, meg minden, és hogy ember, ezt nem kéne, meg amúgy is tilos, és nem akarunk feljelenteni, nem akarunk egyébként a jegyzősebb büntetni fog egyben, hanem elmagyaráz ugyanezeket, de ők ezt így megtették maguktól. És ez kéne, hogy ne menjen el senki ez mellett, hanem azért figyeljünk már oda egymásra, meg az állatainkra. Mert ők abszolút érző lények, és ők nem tudnak magukért kiállni, nem tudnak beszélni sajnos, ők
1: erre szolgáltatva. Erre ez a mondat folyamatosan vissza térő, és akkor a te részedről is ez legyen a végszó. Köszönjük, hogy itt voltál, és akkor még egyszer a rádió hallgatóknak www.stradaradio.hu oldalon, hú, de jó helyen jártok, vagy a Facebook oldalunkon nézegessétek néha napján. Crazy Hours van belül, engem, vagy a vendégeimet fogjátok látni, vagy hallani, illetve egyelőre csak hallani, de nem sokára látni is fogtok minket, úgyhogy élőben fogjuk itteni az összes létező őrülteket. Úgyhogy drágám, köszönöm szépen, Natit még, szerintem még egy fél órát itt maradok, mert egy kicsit meg fogunk dögönyözni. Búcsúzol, még egy dalt fogunk leforgatni nektek, és beszéltünk kutyáról, macskáról, hogy tevét, vagy szamarat, nem, szamarat, igen, azt hiszem a szamaraknak az egyik őshazája, azt hiszem Jeruzsálem, ott rengeteg.

akkor megvan a megoldás, hogy mi lesz a dal címe. Nem mondom tovább. Hát nem mai zenéről van szó, és nem tegnap született Várányoknak egyik dallamvilága, amelyet a világon minden országban csodálatos koreográfiát raktak erre, és táncolták el. Minden országban szinte egy óriási nagy divat volt. Úgyhogy drágáim, ezzel a Jeruzsálemmel elbúcsúzunk tőletek, abban a reményben, hogy legközelebb is fogtok minket hallgatni. Ajánlom nektek melegen, hogy hallgassatok rám, jó? Tehát hallgass rám, tudom, hogy hol laktok, oda megyünk, és végetek van.

0: az első számú rádió. És most vissza a te kedvenc slágereidhez.
1: Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
2: Csak itt hallható dolog a hallgatókért.
1: A zene mindenkié.

Európa kedvencei. European Hit Radio. Érezd magad jól, és most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: meghallgatnak?
1: Rockinform.hu.
2: Rockinform.hu.
3: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
3: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Köszönjük szépen.
1: Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át.

Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.

Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.hu. Rockinform.hu.
0: Zenéről tudni kell.
1: Rockinform.hu.

Jaj, figyeljetek, beszéljenek többen, mert azt hiszik, hogy a hangfelvétel csak kettő.

Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor rokkant.

0: Rockinfo.hu.
1: Rockinfo.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza a 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Strádrádió. Hallgass ránk!

rockinform.hu. A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában. Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk. De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is. Minden, amit a rockzenéről tudni kell. rockinform.hu.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza a 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.

Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljünk minden, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

utoljára hakapeszin ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakkordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan vennétek a végén.

Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

elfogyott Alant 200-zal lőznek Ferrari Porsche-kat. És Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ide elkezdeni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak a szexel, a régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Miami! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Várjátok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szívéig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama.

0: Que si c'est Ben.
1: Hát igen. Az elején azért játszott, hogy egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a level, az kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit speciális vokális megoldással. Szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfés órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor. Izglok nagyon.

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérlet ezzel. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy... Sült, krum.

Így volt lemez minőség. Köszönjük szépen, és azt ismertek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

A gőzzel száll és a járdán. Ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külső kell ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha és senki őt nem, és a fiat

0: nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázásra. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amikor ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy miért? Ez diópriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem. Pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett királyindiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljétek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatás, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerintem ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a Honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

Hát igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik, ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba, az nem 7 volt, mert szerintem, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el, az a cím, hogy jel.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebben a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

0: Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy hello, hello! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor hát a Dio volt már organista, úgy, volt, bocs, csinálta MC, volt zongorista, és most nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban a Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jobb hián anya lesz. És hát ugye a Kispince volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a Kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is.
1: Jó.
0: És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Jó, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán a végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

Következik a cucatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly, képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. Ilyen hülyeséget. Hello, Zsófi! Boldog szülinapot. Na, kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobb, akkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben, azt mondja, jöjjön az árazékbot, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reméljük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe, mehet.

Csasszi, tartanád a frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség, megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérjük a tisztelt közönséget.

0: Kládobán nem kell, mert tudják a nép is.
1: És most a csajok.
0: Most figyeljetek!
1: És most a skat.
0: Álljon meg a menet. Na. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási gruppenszex? Ez olyan, mint a katonai eskü. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét. Teljesen anarchia volt. Nekem azt tetszett a legjobban benne. Semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodjon, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog.

nagyon halkan.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztár vendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztár vendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényeljél, mert nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Ha, veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek.

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra úgy adtad, ilyen. Neked ezek, én a foglalkozók, ez nagyon ügyes dolog ez a

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa, Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse, Diósi Ákos. Aki titokban, Dezső is. A zenekar névadó. Nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer? Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez van. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
2: Megalolvasjunk.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a visingon orrfőn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és, bocsánat, Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért nem? Hát gyere dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor roppant.

Szevasztok! Ó, mennyi kezetek van! Színpadon a Kis Pál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy, kispáls, úgymond sláger, de itt az elől állók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, teljen ki, fi, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

Chispa a Londres. És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugy, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szívet, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

és ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2, 4 Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fel azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fog beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két há. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kartot. És szilajló és vörös felhő, táció is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelejtettek, arra terült, súlyos törtön, nem láttam volt az életé, és látom, hogy valami pól, de így most, ha meg lenne, nem én magam, s ne pökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

'Cause it's simple. RPGC.

Közi! A gyönyör dajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. És

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál előtti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatás, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: Saint-Luc, c'est belle.
1: Tudod, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy... Hogy táncol üvegfal mögött? Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Vigyázz, ég a fű... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik, betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát ugye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csalát szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, hogy nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na, mi minden lehetett volna belőled, bazd meg. Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csasz... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott, és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

lesz és az, vagy volt. Volt a világ vége is, hát az hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek, vagy jött volna emberek. Inkább 2012 vagy 2018 vagy 2000

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ákos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ákos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rockballadák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardilescsel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ez. Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Mai stele un care șoam de inceasta rigergă. Hatul de bucnar, roite gangabu. Gitaro, kis palondrás.
1: És Lolosi András.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük.

igazi Bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki vigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zal előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kilna lélek az orból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élt át, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángolt,

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsósorban szép is, Kis Pál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül. Mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza a 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu. Rockinform.hu.

بجوشت عرام کی مرات اما دوزنی کزدت ایمک چکاستو تان.

Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.

Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock